0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: nagyon jól vesztem, és a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza.
5: Nyíregyháza.
4: Best FM.
5: Szeretem.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

tapasztaltabbak.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 éveseké, aki

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáshúcs lógott a nyakunkban, és egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Hagyd már nekem is, ettől neked!
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remektünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád. Gyors támogatást kapnak a károsult gazdák, és távozók a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtő akcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolakezdéshez. A kezdeményezés során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, toltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Az iskolakezdéshez szükséges adományokat július 1-e és augusztus 21-e között a nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni. További részletek az EAK honlapján. Segítség a pusztító időjárás után. Gyors támogatást ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb hatékonyan rendezzék a helyzetet. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi heves szél és jégeső országszerte nagy károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Idén is meghirdette a nyíregyházi önkormányzat és a nyíregyházi idősügyi tanács a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán című pályázatát. A felhívás célja, hogy a nyugdíjas korúak megosszák érdekes eseményeiket, történeteiket, személyes emlékeiket. Ezúttal is olyan történeteket várnak, amelyek kapcsolódnak a pályázó életéhez és Nyíregyházához is. A pályaművek terjedelme maximum 10 oldal lehet. A történeteket elektronikus formában október 31-éig várják. Távozik a csapatkapitány. A Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata közölte, Nagy Dominik nyáron lejáró szerződését a felek nem hosszabbítják meg. A 10-szeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a nyírségi együtteshez. Összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára a piroskékeknél. 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Távozik a klubtól Kovács Réti Márk is. A 25 éves támadó a Vasasban folytatja pályafutását, írja a Város honlapja. Ma napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő záporzivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szelet zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Fesztivál.

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Messze FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatlanul.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free of the bug and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Nekünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Tisztelt Bíróság, köszöntöm az egybegyűlteket. A mai nap folyamán dr. Móri Gyula előterjesztésével foglalkozunk, miszerint leszerette volna védeni a peptideket. Ellenvélemény és ellen indítványképpen pedig természetesen a szakmai társaság ezt megakadályozta. A mai nap folyamán a perben ítélethirdetés várható. Köszöntöm a rádió hallgatókat. Szia Gyula!
3: Szia, most még mókás vagy, de majd meglátod, hogy kinyitottad okay.
2: Ez azért volt vicc, mert ugye a tegnapi adást a peptidekről kezdtük el, és az utolsó záró akkordban, most én csak mutattam egy olyan jellegű dolgot, hogy voltak olyanok, akik bizonyos területeket, géneket
3: fedeztek föl, amelyeknek a sérülése vagy mutációja egy adott szervezetben nagyon nagy mértékben valószínűsíti, hogy kialakul egy petefészek, kialakul egy emlő, kialakul egy prosztata, vagy egy hasnyálmirigy tumorod.
2: Uh-huh. Tehát tulajdonképpen daganatos elváltozásokhoz vezet ez.
3: Így van.
2: És le akarták ezt védeni. Amerikában ebből volt egy komoly per, aminek a megállapítása az, hogy az emberi szervezetben létező dolgok nem védhetők le. Miért érdekes ez?
3: Azért, mert a peptidek, beszéltünk róla, azok az emberi szervezetben. Így van. Tehát az inzulint hoztuk föl példának. Az inzulin felfedezői, és 1920-as évekről beszélünk, az inzulin felfedezői azt mondták, hogy egy ilyen felfedezés nem lehet kisajátítani. Közkincsé tették, és $1 kértek érte. Mert azt mondták, hogy ami ennyire fontos az emberiségnek, azért nem lehet pénzt kérni. Uh-huh. Na, de ma már nem itt tartunk. Lényeg, hogy az természetes DNS szekvenciákból jövő aminosavakból álló peptidépítés, ezek a kialakuló peptidanyagok, ezek nem védhetők. De a zárójelbe teszem, hogy ha módosítod, meg a hatást módosítasz, meg
2: csak hozzákeversz valamit,
3: akkor már védhetővé válik. Uh-huh. Na, de mi a lényeg? Hogy ezeket az anyagokat elkezdték használni, mert ugye látod, az inzulinnál életet ment, és akkor különböző peptideket elkezdtek használni, és az egyre többet használtak, és ilyen ezeket úgy hívjuk, hogy összeállító vagy magisztrális gyógyszergyártás, tehát egyre több ilyen gyár volt, amelyik jó minőségben állította elő ezeket a peptideket, és ezeket pedig az emberek elkezdték használni. Nagyon fontos, hogy orvosok írták föl, és orvosok adagolták. Csak hogy volt egy ilyen összeállító cég, ilyen magisztrális gyógyszerkészítő cég, akinek nem tartott be csomó fontos, de akkor még íratlan szabályt, és akkor onnantól kezdve ebből nagyon komoly betegségek lettek, nagyon sok ember ott a nem tiszta szerektől, azt hiszem, hogy agyhálti gyulladást kapott, de lényeg, hogy erre felkapta a fejét a világ, és akkor kitalálták, hogy szabályozni fogják. Azért alapvetően az Egyesült Államokról beszélünk most. És akkor az FDA, ez a Food and Drug Administration, tehát ez a gyógyszerekkel foglalkozó központi hatóság, azt mondta, hogy jó, innentől kezdve ez nem maradt szabályozatlan, hanem meg fogjuk mondani, hogy mit tehetsz, mit nem tehetsz. És azt mondták, hogy 3 dolgot lehet tenni. Központilag engedélyezett hatóanyagokat lehet használni, létező engedélyezett gyógyszereket lehet használni, és egy speciális listát hoztak létre, hogy amit azon megtalálható, azon a listán használhatónak van minősítve, akkor az szintén használható. És akkor erre a listára kerültek föl tulajdonképpen a használható listára a peptidek. És nagyon sok olyan peptid van, vagy nagyon sok olyan, hát már nem is tudom minek nevezzem, mert gyógyító anyag, ami a peptidek csoportjába tartozik, amelynek aztán ugye korábban lévő gyógyszerfejlesztési folyamata megszakadt. Ez is egy nagyon fontos dolog. Ugye őrületesen drága a folyamat egy gyógyszerfejlesztés, ezt megbeszéltük, ilyen $100 millió nagyságrend.
2: De mennyit szednek be belőle?
3: Így van, de miért? Utána, mert hogy te ráköltesz 100 millió dollárt egy filléres anyagra, és utána az jó lesz, meg megcsinálod, meg mindent varázsolsz vele, és utána a gyártási költsége 1-2 cent, de te sok-sok dollárért adod el. Tehát mit jelent ez? Elképesztő profitot. Persze, előtte 100 milliót beletettél. Na most gondolj bele, hogyha más is gyártja ezt a valamit, nem tőled veszik meg, akkor más olcsóban adja, és gond van. Ezért van a szabadalmi védelem, tehát az védi ezt az egész dolgot, amit te csináltál, és annyit kérsz érte, amennyit akarsz. Lásd, mondjuk Viagra. Szívgyógyszernek indult, és aztán lett belőle egy más hatású gyógyszer, és nagyon-nagyon hosszú ideig ugye egy bizonyos gyártó gyárthatta, senki más, mert megvolt a védelme. Na, így néz ki. Igen, nem csak amikor kiderül, hogy valamit ugye pátyolgatsz, költesz rá, de kiderül, hogy nem fogod tudni védeni, akkor elengeded azt, mert nem teszel bele több pénzt. Na, és mi a lényeg? Az a lényeg, hogy a magisztrális gyártóknak ez az ominózus listája, amiről beszéltem, ugye ennek a harmadik pontja volt, hogy és a listán lévő, amit lehet csinálni listán lévő harmadik, az majd mi besoroljuk. Három kategóriába sorolták be az a különböző anyagokat: engedélyezett, tiltott, azaz nem biztonságos, és vizsgálat alatt. Na most a peptidek az engedélyezett kategóriában voltak. Mindig is ott voltak. Tehát ellenőrzött gyártás volt, felírható volt orvosok által.
2: Akkor mitől lett agyhártyagyulladása valakinek tőle?
3: Mert ott az még a szabályozás
2: előtt. Egy hőanyag bekerült mellé?
3: Igen,
2: másik egy kemikáliával ezért kellett, együtt?
3: Így van, ezért kellett szabályozni, de miután ezt szabályozták, onnantól kezdve ez semmi gond nem volt. Így jutunk el 2023-ba, amikor is az egyes csoportos, népszerű, hatékony peptideket, a legjobbakat közülük, egyik napról a másikra a engedélyezett használható kategóriából nem a vizsgálat alattiba, hanem a tiltottba tették át. De még egyszer mondom, ez így, reggel még, vagy este még, teljesen mindegy. Egyik kategóriában volt, és egy néhány órában
2: később. Mi volt ennek
3: később.
2: Az oka?
3: Érdekes, mert amely peptideknek kiemelkedő volt a hatékonysága, és nem volt negatív mellékhatása, azok is oda kerültek, főleg azok kerültek.
2: Hát igen, mert nem volt különbontva.
3: Oké, okay, akkor hogy ez peptid. Mit sugal ez neked?
2: Valakinek az érdekkörét sérthette.
3: Na, kezdődik, így van, és akkor innentől kezdve ez az én véleményem, hangsúlyozom, mert ez olyan hihetetlen hatékony peptidek, amelyek, mondok egy példát, és akkor mindenki szégyellje magát. Tehát nagyon én nehéz is. Ma megoldani, nem, aki ebben részt vett, nagyon nehéz ma megoldani a daganatos betegek étvágy kérdését. Elképesztő komoly probléma. Nem éhesek, nem akarnak enni, stb. És akkor testsúlycsökkel és energiaszint is ez. És ez sajnálatos módon, ugye sok esetben halálhoz vezet ez a folyamat. Ezt meg lehetett állítani egy peptiddel. Elképesztő volt az éhségre gyakorolt hatása.
2: És az nem tűnt fel senkinek, hogy ilyen dolgokban megállítják ezt az egész folyamatot, és emberek halnak bele ebbe?
3: De ez feltűnt. De ezt ugye nehezen, de meg lehet oldani egy gyógyszerrel, amely múltkor éppen szörnyűködtem rajta, olyan 30-40 ezer forint. Uh-huh. És akkor persze van rá támogatás annak, akinek kell, de egy egyszerű kis peptid ezt a kérdést megoldotta, de volt ilyen regenerációt nyújtó, aztán zsírbontás, izomépítés, mindent tudnak ezek a történetek. De egyetlen nulla mellékhatás volt, és egy éjszak alatt betiltották. Na, egyszerűen az FDA, tehát ennek a hatóságnak az emberei meghívtak néhány általuk kiválasztott szakembert, beszélgettek ott egy órát, és akkor azt mondták, hogy hát nincs elég adat ahhoz, hogy biztonságos lenne, és nem a keressünk adatot kategóriában, hanem a tiltott kategóriában.
2: Hát Vacsi végére lelőtték a projektet.
3: Igen, tulajdonképpen megkezdett sikeres klinikai tesztekkel rendelkező szereket is kivontak a forgalomból. Ez én véleményem, még egyszer mondom, de egy személyre szabott hatékony terápiát letöröltek a piacról. Miért? Mert az emberek egyre kevésbé vették az általánosan ható méregdrága gyógyszereket, azaz a kalapácsokat. Tehát a természetes peptid használat egy óriási veszteség volt a gyógyszergyáraknak. És ugye most új szelek fújnak, Robert Kennedy Jr., ugye,
2: az új miniszter,
3: új egészségügyi miniszter, már meg is mondta, hogy ez egy illegális lépés volt az FDA részéről, tehát egy ilyen golfklub döntött azon, hogy az embereknek mit lehet, meg mit nem igazából. Tehát Ez nem közvetlenül a gyógyszer-peptid verseny volt, csak gondolj bele, ha egy ilyen regeneráló peptidet adsz a betegnek, akkor nem kell, vagy nem olyan sokáig kell. Fájdalomcsillapító, izomlazító, gyulladáscsökkentő, stb. Ezért a végén sok pénz hiányzik abból a kasszából, akik ezt gyártják. Tehát a túl jól dolgozó peptidek miatt hiányzik a pénz más gyógyszerek eladásából. Ez az igazság, én nem tudom, de ez egy logikusnak tűnő történet. Tehát, és akkor zárjuk ma azzal, és megyünk holnap tovább, hogy gonoszok ezek a gyógyszercégek? Kíváncsi vagyok a véleményedre.
2: Én nem nyilatkozhatom.
3: Igen, na most nem azok. Képzeld el, én nyilatkozom. Tehát kicsit úgy tűnik ez, mintha egy ilyen hatalmas baj lenne, és ezek gonoszok, és, de ezek nem azok. Ezek csak profit optimalizáló gépezetek, amelyek...
2: Ami különben megérthető, Gyula.
3: Mindenek fölött, ez így van, de ez a helyzet. Tehát igazából sokszor ilyen titkos, illuminátus, gonosz szövetségeket sejtünk a háttérben, de ezek csak egyetlen egy dolog van. Pénztermelő gépezetek, és a pénz számít, semmi más.
2: Jó,
3: tehát a te egészséged nem lényeges, legalábbis nem az ő pénzük fölött.
2: Igen. Ja, ebben mondjuk van igazság. Persze, hát hol vagyok én ez?
3: Üdvözöllek a való világban.
2: Hát az egy másik műsor. Köszönjük szépen. Holnap pedig folytatjuk, mert vannak még kérdéseim, jó?
3: És vannak még sikeres peptidek, mert beszélünk róla.
2: Oké, szép napot neked. Köszönjük szépen.
3: Szervusztok. Szia.

0: ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: közelét. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 21-e vasárnap reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Folyamatos a közlekedési infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád, és változik egyes autóbuszok menetrendje. Kovács Rádai Andrea vagyok. Folyamatos a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Nyíregyháza a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a biztonságos közlekedés feltételeinek javítására. Ezt mondta rádiónknak Kovács Ferenc polgármester.
2: Most is vannak nagyon nagy volumenű stratégiai közlekedési infra programjaink tervezési szinten. Ugye a külső körgyűrű bezárását teszem én mindig az első helyre. Ott van a Tokaj úti aluljáró, ott van az intermodális csomópont, és az ipari parkhoz kapcsolódó van, meg számtalan más a sima úti felüljáróig bezáróak, aminek a fejlesztési programját 3-4 évvel ezelőtt kezdtük, de hát ezek olyan időigényes feladatok, hogy csak amíg eljutunk a kivitelezési tender indításáig, az általában legalább 4-5 évet jelent, és ha pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a kormány biztosítja, akkor beindulhat a kivitelezési tervek készítése, utána meg már csak a kivitelezés következik.
1: Zajlik a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal megújítása, ami most újabb fontos mérföldkövéhez érkezett. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán azt írja, megkötötték a térség több vasúti hídját érintő rekonstrukciós munkák kivitelezési szerződését. A beruházás legjelentősebb eleme a Toka és Rakamasz közötti, csaknem 200 méter hosszú híd komplex felújítása, de a projekt részeként a Tisza hídon és további műtárgyakon is korszerűsítés valósul meg. A bejegyzés szerint a munkák során a hídszerkezeten futó vasúti pálya átépítése mellett több mint 330 hídgerendát cserélnek ki. Megerősítik a közbenső alátámasztásokat, elvégzik a hídsaruk rendezését, valamint csaknem 6700 négyzetméternyi acélszerkezet korrózióvédelmét újítják fel. A felújítások célja a hosszú távú üzembiztonság és a szerkezetek állapotának megőrzése. A Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon augusztus végéig zajlanak a tervezett munkák. A felújítás ideje alatt a vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV buszok közlekednek. Az 1915-ös örmény genocídium 111. évfordulójára emlékeztek Nyíregyházán. A megyei jogú város örmény nemzetiségi önkormányzata és a Nyíregyháza örökösföld görögkatolikus egyházközség szervezésében június 20-án szombaton a Szentháromság téri örmény kőkereszthez várták az érdeklődőket. A résztvevők lerótták kegyeletüket az örmény népirtás áldozatai előtt, és a kőkereszt közelében egy gránátalmafát is elültettek, tudatták a szervezők. Beszédet Bodnár Attila parókus mondott. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A kezdeményezés során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, tolltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. További részletek az EAK honlapján. Könyvadomány a gyerekosztálynak. Béres Tamás író a mese gyógyító erejével érkezett a nyíregyházi József András Tagkórház gyermekfülorgégészeti osztályára. Bak Judit osztályvezető helyettes főorvost arról kérdezte rádiónk, kiket vártak az átadásra.
3: Egyrészt azokat a gyerekeket, akiket operáltunk, illetve itt fekszenek bent, másrészt a dolgozóink gyerekeit is, akik szeretik a mesét, akik már tudnak olvasni, de azokat is természetesen, akik nem, hiszen az anyukájuk majd felolvassa nekik ezt a kincset. A mi osztályunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy gyerekbarát centrum legyünk, külön gyerekrészlegünk van, és igyekeztünk azt úgy berendezni, úgy hozzáállni, hogy a gyerekek külön legyenek, külön ellátást kapjanak, illetve hát, hogy minden olyan szórakoztató dologgal ellássuk őket, ami a gyógyulásukat egy kicsit elősegíti. Én igyekeztünk még egy pici meglepetést belecsempészni a dologba, úgyhogy rengeteg plusz játékunk van, és azt szeretnénk szétosztogatni a gyerekek között.
1: Változás több autóbusz menetrendjében. A nyári szünet kezdetétől Sóstó és környékére sűrűbben közlekednek a járatok. Emellett a nyári napközis táborok elérését is segítik. Sóstó gyógyfürdőre a 8-as autóbuszok átlagosan 20 percenként, hétvégente fél óránként közlekednek Nyíregyházán. Szombat-vasárnaponként 8 jelzéssel gyors járat is közlekedik. Az 55-ös autóbuszok Sóstó gyógyfürdőre hétköznap, napközben 60, délután 20-40 percenként, hétvégén folyamatosan 30 percenként közlekednek, változatlanul. A 8Y autóbuszok menetrendje a hétvégéken kismértékben változik. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Sikeresen zárult a kétnapos üzleti angol workshop. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara konferencia terme adott otthont annak a rendezvénynek, ahol a vármegyei vállalkozók és cégvezetők gyűltek össze, hogy szintet lépjenek a nemzetközi

0: Találkozzanak olyan egyetemistákkal, akik személyes példájukkal is ösztönözhetik őket a továbbtanulásra. Véget ért a szakkollégiumi program sorozat. A szervezők célja az volt, hogy a hallgatók a tanórákon túl is széleskörű ismereteket szerezzenek az aktuális kérdésekben. A Nyíregyházi Egyetem Lónyai Menyhért szakkollégiumának tavaszi képzési programja változatos és aktuális témákkal várta a hallgatókat és az érdeklődőket. Kötelező és szabadon választható előadások is szerepeltek a programban. Ezek között helyet kaptak társadalmi, környezetvédelmi, pedagógiai, tudományos és kulturális témák is. A szakkollégisták önkéntes programokon is részt vehettek, mint például faültetés, hulladékszedési akciók, tangazdasági programok, túrák és kulturális események. Írja honlapján a Nyíregyházi Egyetem. Érdemes ellenőrizni a felnőtt és utánpótláskorú labdarúgók IFA rendszerbe feltöltött fényképének érvényességét. Hívja fel a figyelmet a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei területi igazgatósága. A fotók ellenőrzésére azért van szükség, mert kizárólag olyan labdarúgónak tudnak majd versenyengedélyt kérni a 2026-2027-es szezonra vonatkozóan július 1-től, akiknek érvényes a fényképe a rendszerben. Miután a 18 év alatti játékosoknak 2 évig, a felnőtt korú labdarúgóknak pedig 4 évig érvényes az IFA rendszerben a feltöltött fotója. Így kérik, hogy még az átigazolási dömping előtt ellenőrizzék a játékosok fényképének érvényességét. Ahol az szükségessé vált, akkor még június hónapban azt cseréljék le. Véget értek a vármegyei labdarúgó és futsal bajnokságok. A megyeháza dísztermében megtartotta hagyományos díjátadó ünnepségét az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. A 2025-2026-os bajnoki szezonban 28 bajnokság dobogósait, gólkirályait, illetve a legsportszerűbb egyesületeit díjazták. A nagyszabású eseményen a serlegeket, az érmeket és okleveleket Szalacsi Árpád megyei társadalmi elnök mellett, Bardi Béla és Nagy Miklós társadalmi elnökségi tagok, az igazgatóság állandó bizottságainak elnökei, valamint Karakó Ferenc nemzetközi játékvezető és Rudolf Gergely 28-szoros válogatott labdarúgó adták át, tudatta az igazgatóság. Ma napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő záporzivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keret.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

0: Nekünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat. Imádják.

0: Salsa.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fontos a légkondik helyes használata. Jövő héten is várják a véradókat, és hamarosan indul az átigazolási szezon. Kovács Rátai Andrea vagyok. Helyes beállítás és rendszeres karbantartás. A légkondik helyes használatára és tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, a berendezések működtetésekor kerülni kell a túlzott hűtést. A beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a szobában, irodában ne legyen kevesebb 27-28 foknál. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűvös helységből kilépünk a melegre. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Hétfőn Tiszadobon és Tiszalökön, kedden Dögén és Gégényben nyújthatják karjukat a donorok. Szerdán Vásárosnaményban, csütörtökön Kisvárdán, pénteken Tiszavasváriban és Nyírbátorban szerveznek kihelyezett véradást. Emellett hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Ünnepséget tartottak az ügyészség napja alkalmából. Az országos rendezvényen ügyészségi emlékgyűrű elismerésben részesült Márföldi Gyöngyi Judit, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, főügyészségi osztályvezető ügyész. Magyar István díjat vehetett át Kruták Gyula Zoltán főügyészségi ügyész. A szabolcsi megemlékezésen Révész Norbert főügyész helyettes eredményes munkáért oklevelet adott át 6 vármegyei dolgozónak. A legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton Juszkó Mónika címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész pályamunkájáért második díjban részesült. Olvasható a Vármegyei Főügyészség közleményében. Július 1-én rajtol a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon. Utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak klubot. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Ma napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő záporzivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szelet zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig a

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Kérem szépen, egy általam szakmailag nagyon-nagyon-nagyon magasra becsült marketing specialista azt mondta egyszer, hogy a marketing a legjobb dolog, amit még ruhában lehet csinálni. És ebben nagyon nagy igazság van. Köszöntöm ma is a rádió hallgatókat. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
3: Én is hallottam egy szervusztok, és én is hallottam két szakembernek az egymondatos nyilatkozatát, amit most összefoglalnék. Tehát a PR és a marketing az a hazudozás és a manipuláció művészete.
2: Jó, hát ebben na. Dolgozom. Na, mindegy, peptidekről rendben. Volt szó. Tegnapi nap folyamán volt egy érdekes megközelítés ugye a gyógyszergyárak oldaláról. Egy saját vélemény hangzott el a műsorban, ezt hangsúlyozom megint. És a mai nap folyamán viszont ugye mutassunk már olyan jellegű dolgot, ami mégis áttöri ezt a falat, ami mégis megmutatja az embereknek, hogy jó, mégis meg tudja mutatni az embereknek, hogy használható, hol használható és milyen formán.
3: Na, hát ez részleges lesz, mert csak a sorok között tudunk mutogatni,
2: jó.
3: De mi volt a helyzet? Amerikában kialakul a tiltás, de a világon máshol azért folynak munkálatok, főleg itt az oroszokat kell kiemelni, mert nagyon jó tudósokkal, nagyon jó dolgokat művelnek. Tehát 2023-ban jön ez a tiltás, amiről beszéltünk, és onnantól kezdve ugye lényegében ezek a peptidek használhatatlanná válnak az Egyesült Államokban. Pedig egy nagyon sikeres, nagyon jó dologról beszélhetünk, tehát gyógyíthatatlannak titulált állapotokban is nagyon sokat segítettek. Na most, mivel egyre többen látták, hogy hatékony, megjelent a marketingben ugye ez a tiltott gyümölcs effektus. Tehát, hogy nem lehet, és akkor az annál édesebb, ugye?
2: Az mindenkinek kell.
3: Igen, és akkor ugye jött ma már a média, a TikTok, meg mindenféle egyebek, és megérkezett ugye Robert Kennedy Jr., aki meg olyan dolgokat tol, amelyek betonozott utakkal teljesen szemben mennek. És innen kezdtek el jönni a változások. A peptideket én most nem tudom nevén nevezni, de nagyon lényeges, mert nem akarom bezáratni a rádiót, de abban tudok segíteni, hogy a különböző mely gondokkal küzdők keressenek peptideket a gyógyuláshoz. És akkor kezdjük is el ezt a listát, döbbenetes dolgokat fogok most elmondani. Tehát óriási probléma a fiatal férfiak nemzőképtelensége, ahol is túlsúly, anyagcserezavar és mindenféle egyéb dolgok vannak, és borzalmas alacsony spermium szám, ezáltal nem lehet családot alapítani, nem lesz gyermek a családban. Ezen területen használt peptidek 10-szeres spermium számot értek el. Tehát meg 10-szerezték a spermium számot, és sikeres
2: családalapítást
3: tettek lehet. Az egy nagyon jó dolog, hogyha ilyeneket el tudsz igazából érni. Tehát tulajdonképpen ezek a peptidek, most eszembe jutott egy hasonlat, ezek ilyen applikációk a telefonodon. Ugye régen hogy utaltál? Hát bementél a számítógépeden, beléptél, betárcsáztad az betárcsázós internetet, aztán volt valami token nálad, amin nyomkodtál valami gombot, meg mindenféle egyebeket, ma pedig egy applikációval pikpakpuk elutalsz mindent. Tehát igazából és applikáció mire fejleszthető?
2: Hát egy probléma megoldására.
3: Így van, de milyen probléma megoldására? Bármilyen probléma megoldására, erre akartam kiukadni. Tehát ha valamire még most nincs peptid, akkor lesz. Ezt szerettem volna csak mindenkinek elmondani. Na, nézzünk peptideket. Említettél egy peptidet, amit arcra kennek. Igen, létezik egy olyan peptid, ami elképesztő bőrminőség javulást hoz. Tehát ráncokban, rugalmasságban, feszességben, mindenben. Mindenben. Hihetetlen. Létezik krémekben is, és egyéb beviteli formákban is. Aztán létezik az a peptid, amely a colitis ulcerózát, ugye ez egy nagyon súlyos bélbetegség, a colitis ulcerózát gyógyítja, a bélrendszert, a gyomor problémákat megoldja, a gyomorgyulladásokat lehúzza. Létezik olyan peptid, amely sérülés utáni elképesztő regenerációt hoz, ugye ez, amit én most tanulmányozok. Létezik olyan peptid, amely az álmatlanság legyőzésében segít, az alvás minőséget javítja. Én elkezdtem ezt tesztelni. Betegeim is kapják már, és családom belül is. És jó magam is, tudod, hogy mindent beszedek, mert addig nem adom oda. Figyelj, belőlem medvét csinál. 30-as, 40-es alvásokból csinált 70-es, 80-as alvásokat.
2: Az pont jó. Ez
3: nagyon durva. Oké, okay. Van olyan, ami az agyalapi mirigy működését javítja, és ezáltal számos dolgot tud hozni. Na most vannak olyanok is, amely peptideket viszont módosítottak, és mint szintetikus módosított peptidek gyógyszergyárak kezében vannak, és itt folyik a hihetetlen marketing, mert ellensúlyozni kell a történeteket. A GLP-1 agonisták, tehát ez egy nagyon megint nem lehet, és nem is fogunk neveket mondani, ugye ezek tulajdonképpen gyógyszergyártóilag módosított peptidek, mesterségesen előállított módosított peptidek. Ezeket ugye már lehet védeni, horror mennyiségű pénzek vannak benne, és ezek a nagy gyógyszerei, éppen a múltkor beszélgettünk, hogy akit ismersz, szinte mindenki használja ezeket a történeteket.
2: Igen.
3: És sokan. Akkor most meg fogsz lepődni, hogy ezeknek van nem módosított peptid verziója, ami töredékébe sem kerül. Na, itt azért kell erről beszélnünk, és azért mentem bele ebbe a kérdésbe, különben nem tettem volna hangsúlyozom, mert egy illegális területet kapargatni teljesen értelmetlen, mert 2026 júliusában egy áttörés várható a Kennedy-féle ellenirány kibontakozása miatt. Tehát 2026 júliusában számos peptidet vissza fognak tenni az újrahasználható kategóriába.
2: Tehát akkor a zöld lámpa tulajdonképpen várható, és onnantól kezdve ez az egész terület, ez egy teljesen új oldalát fogja tudni megmutatni az emberek számára, mert hogy azok a dolgok, amik eddig tiltott zónában voltak, azok most hirtelen zöld utat kaphatnak.
3: Újra zöld utat kapnak, csak voltak tiltva 11 néhány évig. Na, tehát milyen peptideket fognak visszatenni? Megint ugye még nincsenek visszatérve, tehát nem mondhatom a nevüket. Olyan peptidek, és ez egy peptid testvérpár, ami izomzatban, gyomorbél területben elképesztő regenerációt hoz. Tehát ez visszakerül. Aztán visszakerül egy olyan, ami a gyulladbeleket, az ekcémát, egyáltalán általánosan a gyulladásokat csökkenti, és a bélben lévő bélhám sejtek közötti szoros összeköttetés kiépítésében
2: hát
3: játszik
2: ez azért
3: szerepet.
2: Nagyon sok embernek dolog. Problémáit meg fogja oldani.
3: Pontosan. Jön egy olyan peptid vissza, amely emeli a maximális oxigén kötő kapacitásodat, ezzel párhuzamosan növeli az inzulin érzékenységet, és az energia molekulák szintézisét is növeli, tehát jó erőben, jó vércukorszinttel mehetsz, és olyan oxigénkötő kapacitásod lesz, amivel már élmény lesz edzeni, stb. Jön egy olyan, ami az alvást és a regenerálódást segíti, jön egy olyan, ami a gondolkodásodra hat, agyi ködöt fog csökkenteni, memória minőséget fog javítani, gondolkodás minőséget fog javítani, és ma tulajdonképpen már ezek beszerezhetőek, csak ugyanolyan a helyzet, mint a szesztilalom alatt tudod, hogy ott igazából mindenki belefolyt ebbe a szürke zónába. Tehát ma megmondom neked, hogy lehet ma peptided, jó? Megtanítalak rá.
2: Köszi.
3: Ma a peptideken, amelyek kikerülnek, van egy felirat, az pedig az, hogy kizárólag kutatási célokra.
2: Okay. Akkor te kutatsz.
3: Igen, de te mit csinálsz? Te most,
2: én
3: ha a peptidet szeretnél, akkor lemész a kis állatkereskedésbe, veszel egy akváriumot, teráriumot, tehát egy üveg teráriumot, és meg egy egeret, vagy egy aranyhörcsögöt.
2: Ja,
3: onnantól kezdve te kutató vagy. Nem. És akkor megrendeled neki a peptidet, de közben megsajnálod az egeredet, és beadod magad. Így van.
2: Én tehát különben tényleg sajnálnám ezt beadni neki.
3: Hát amilyen vagy, pedig szegény kisegérnek kell. Na, ami lényeg, és ezt most mindenkinek mondom, ha valaki erre a piacra téved, mert lehet erre a piacra tévedni ma már, vagy van lehetőség, hogy így fogalmazza, egy dologra nagyon figyeljen. Úgynevezett 503A, ez a kulcs. Ez egy szabályozási rendszer. Csak 503A szabályozás alatt gyártott peptidet vegye meg, mert csak ez garantálja a minőséget. Tehát ugye ezek zöme, mivel elbontja a peptidek jó részét, elbontja a gyomorsabb, ezért ezeket injekcióban szúrod benne, nagyon nem mindegy, hogy mit szúrsz be. És mondtam, vannak olyan dolgok, amelyeket ugye ezek a GLP-1 agonistákat is szúrja mindenki, csak hogy ennek is van egy olyan része, ami módosított, meg van olyan része, ami természetes. Még muszáj, tudom, hogy lejárt az, de néhány különleges peptidet. Ugye a bőrfeszesítésről beszéltünk. Aztán van olyan peptid, amelyik traumás agysérülés, vagy stroke és agyvérzés után biztosítja a szövetek gyógyulását hihetetlen módon. Elképesztő. Van, amelyik a napi, ugye, cirkadián ritmusodat teszi. Van, amelyik az alvásról szól. Ugye van olyan már, ami a mély alvást is tudja növelni, a másik meg a remet. Összerakod, tökéletes alvást. És személyre szabottan kell ezeket megcsinálni. És mondok olyat, és Tibi, most kapaszkodj, kérlek. Van olyan peptid, amely célzottan viszi le a hasi zsírt.
2: Azt a betyárját.
3: Tehát van olyan peptid, amely célzottan viszi le a testedről a hasi zsírt. Sőt,
2: akkor karácsonyra olyan... itt az emberiség életében várható egy akkora bum.
3: Ez nem tudom, hogy ez engedélyezett lesz-e, vagy sem, majd meglátjuk, hogy azért mi lesz a jogszabályban. De ma is elérhető, tehát de mondok olyat. Van olyan peptid, amelynek olyan hatása van, hogy beviszed, és onnantól kezdve minimális napsütésre is nagyon-nagyon szép, gyönyörű barna bőröd lesz, mondom, egészen minimális napsütésre. És ennek még ráadásul van egy olyan verziója, ahol semmivel ki nem váltható merevedési minőséget produkált. Olyan erekció, ami nem kiváltható mással. Sőt, ennek van egy olyan változata, amely a nagyon fontos probléma, a női menopauza időszakát, megelőző időszakában való nagyon-nagyon durva libidó csökkenést teszi rendbe. Tehát 150%-kal növeli meg a hölgyek libidóját, ami egy családon belül nagyon-nagyon nem minden. És van olyan, ami az életedet hosszabbítja meg. Miért? Azért, mert a DNS állomány végén, a kromoszómák végén lévő telomereknek a hosszát növeli. Tehát, Tibi, a peptid nem játék, de egy csodálatos dolog. Csak orvosi a vezetés peptid, mellett.
2: A peptid alkalmazza. Egy lehetőség, Gyula, csak nem biztos, hogy jól fogják az emberek használni, meg lehet, hogy ez egy rövidesen egy akkora biznisz lesz, hogy akkor, amikor mondjuk bizonyos peptidek esetében megindul majd az alkalmazhatóságnak az engedélyezése, onnantól kezdve ebbe megint csak az üzletemberek olyan lehetőséget fognak látni, hogy boldog-boldogtalannak mindenféle, akár alacsony minőségű készítményeket is fognak adni, mert hogy ez itt a fő üzenet lesz a lényeg, és az emberek nem lesznek annyira oknyomozók, hogy ők fogják magukat, és mindenféle ilyen 503A besorolást figyeljenek.
3: Az emberek, ha peptideket akarnak, még egyszer mondom, a peptid nem játék, csak egy hatékony gyújtító eszköz, és ez nem úgy kell adagolni, hogy az interneten elolvastam, hogy keressenek egy hozzáértő orvost, és onnantól kezdve biztonságosan gyógyulhatni.
2: Na jó, letelt az időnk, szerintem ez bőséges volt, úgyhogy jövő héten megint jelentkezünk. Jó pihenést kívánunk mindenkinek, köszönjük szépen, doktor úr!
3: Szervusz!
2: Szia! Szépen.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Felújításokba kezdett a nyírtávhő. Erősítenék a magyar-török kapcsolatot, és új játékost igazolt a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdte a nyári felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Elsőként az örökösföld ellátását biztosító távfűtési vezeték 60 méteres szakaszát cserélik. A részletekről Hajnal András ügyvezető igazgató beszélt a Nyíregyházi Televízióban.
4: Ez rendkívül fontos, ugyanis egész örökösföld fűtés és melegvíz ellátása ezen keresztül történik. Igazából 82-es vezetékekről van szó, tehát lassan 45 évesek, úgyhogy helyettük előszigetelt modern vezetékek lesznek beépítve. Örökösföld melegvíz ellátását a gázmotorokról fogjuk ellátni az elkövetkezendő két hétben. Emellett még szerevényeket is fogunk cserélni, tehát július utolsó hetében például a Holló utca, a Sólyom közsarkán egy elzáró szerevényt fogunk beépíteni, amihez ott az aknát is át kell méreteznünk, majd az Ószőlő utca 103-105 előtt egy 65 méter hosszan fogunk szintén vezetéket cserélni.
3: Törökországi szakmai programon vett részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara delegációja. A szakmai út célja a magyar-török gazdasági kapcsolatok erősítése, a vállalkozások közötti együttműködések elősegítése és a kamarai partnerség további mélyítése volt, írja a közösségi oldalán a kamara. A beszámoló szerint a résztvevők tájékoztatást kaptak a török gazdasági környezetről és az üzleti lehetőségekről, és a delegációban résztvevő vállalkozások is bemutatkoztak. Az eseményen résztvevők emellett egyeztettek a jövőbeni üzleti együttműködésekről, a közös nemzetközi pályázati lehetőségekről is. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus. Hős Zsomborral 2030-ig szóló szerződést kötött a Spari. A nyíregyháza.hu azt írja, a 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es labdarúgó bajnokságot, ahol 16 meccsen lépett pályára. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszott eddig. Ma napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő záporzivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szelet zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is
2: a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: eddig csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád. Gyors támogatást kapnak a károsult gazdák, és távozók a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolakezdéshez. A kezdeményezés során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, toltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Az iskolakezdéshez szükséges adományokat július 1-e és augusztus 21-e között a nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni. További részletek az EAK honlapján. Segítség a pusztító időjárás után. Gyors támogatást ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb hatékonyan rendezzék a helyzetet. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi heves szél és jégeső országszerte nagy károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Idén is meghirdette a nyíregyházi önkormányzat és a nyíregyházi idősügyi tanács a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán című pályázatát. A felhívás célja, hogy a nyugdíjas korúak megosszák érdekes eseményeiket, történeteiket, személyes emlékeiket. Ezúttal is olyan történeteket várnak, amelyek kapcsolódnak a pályázó életéhez és Nyíregyházához is. A pályaművek terjedelme maximum 10 oldal lehet. A történeteket elektronikus formában október 31-ig várják. Távozik a csapatkapitány. A Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata közölte, Nagy Dominik nyáron lejáró szerződését a felek nem hosszabbítják meg. A 10-szeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a nyírségi együtteshez. Összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára a piroskékeknél. 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Távozik a klubtól Kovács Réti Márk is. A 25 éves támadó a Vasasban folytatja pályafutását, írja a Város honlapja. Ma napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő záporzivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szelet zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a

www.bestfmnyiregyhaza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok. Minden nap frissen. www.bestfmnyiregyhaza.hu.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos a légkondik helyes használata. Jövő héten is várják a véradókat, és hamarosan indul az átigazolási szezon. Kovács Rátai Andrea vagyok. Helyes beállítás és rendszeres karbantartás. A légkondik helyes használatára és tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, a berendezések működtetésekor kerülni kell a túlzott hűtést. A beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a szobában, irodában ne legyen kevesebb 27-28 foknál. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűvös helységből kilépünk a melegre. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Hétfőn Tiszadobon és Tiszalökön, kedden Dögén és Gégényben nyújthatják karjukat a donorok. Szerdán Vásárosnaményban, csütörtökön Kisvárdán, pénteken Tiszavasváriban és Nyírbátorban szerveznek kihelyezett véradást. Emellett hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Ünnepséget tartottak az ügyészség napja alkalmából. Az országos rendezvényen ügyészségi emlékgyűrű elismerésben részesült Márföldi Gyöngyi Judit, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, főügyészségi osztályvezető ügyész. Magyar István díjat vehetett át Kruták Gyula Zoltán főügyészségi ügyész. A szabolcsi megemlékezésen Révész Norbert főügyész helyettes eredményes munkáért oklevelet adott át 6 vármegyei dolgozónak. A legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton Juszkó Mónika címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész pályamunkájáért második díjban részesült. Olvasható a Vármegyei Főügyészség közleményében. Július 1-én rajtol a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon. Utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak klubot. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Ma napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szelet zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Forró napos idő, ez várható, és a legjobb hangulatot hozom itt a 103.9 Best FM-en. Köszönöm, a velem rádiózik egészen 2-ig a legjobb zenék között a Honey Beast, de előtt a Coldplay dala. 8 óra után jó reggelt kívánok, én Szentai Edit vagyok.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Flip the Script, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan emeljük magasba a kezünket, nem csak azért, mert nyújtózkodunk, vagy éppen cseresznyét, meggyet szedünk, mert ennek is itt van most az időszaka. Hú, én mennyire szeretem, amikor vidéken vagyunk a barátaimnál, és mondjuk ott már a leszedett cseresznye vár az asztalon, sokkal egyszerűbb, mint ugye létrára mászni és onnan csemegézni, bár megvan ennek is a hangulata. Jó étvágyat és jó reggelt kívánok mindenkinek! Időjárási fronton azt gondolom, hogy panaszunk nem lehet a jó időre, mert hogy ha azt a kérdést fölteszem, hogy mit is vegyünk fel, hát egyértelmű a nyári ruházat, és ahogy elnézem, berobban itt a vakációval együtt a 30 fok fölötti hőérték, a mai napon tuti strandidő, és ahogy elnézem a holnapi napot és a keddet is, végig jövő héttől szinte ezeket a 30 fokokat így belőhetjük abszolút, főleg akkor, hogyha a strandot vagy netán a tavat választjuk éppen a mai napi célpontként, úgyhogy én jó tervezgetést kívánok mindenkinek, és egyértelműen igen fogok én is mondani arra, hogy jöhet egy jó kávé, Usher dalával pedig megyünk tovább, ez a beszélgetés.

Postálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel változatosan.

kis huncut Will Smith itt a Best FM-en. Jó reggelt, jó étvágyat kívánok a reggelihez, már hogy reggelizünk. Én hétvégén azért szoktam, és most nagyon rákaptam a tojásos tortillára, amit nagyon egyszerűen készítek el. Egy kis sonkát, hagymát oda teszek zsírba, olívaolajba, mikor, mivel. Megpirítom, rádobom azt a 2-3 darab tojást, amit fűszerezek. Én imádom a sós ízeket, úgyhogy ilyenkor bőven teszek rá sót, borsot, hát egy kis delikátot is, akár lehet, akár nem. És amikor már olyan majdnem, hogy megsült ez a kis sonkás tojásos vegyület, akkor rádobok egy tortilla lapot, lefedem, és ez nagyon szépen így össze tud sülni, utána pedig mondjuk hát bármilyen zöldséggel, vagy netán ilyen kis ketchuppal, ezzel, azzal szoktam még köretként ugye tálalni, és jó étvágyal fogyasztani. Nekem ez volt már az ajánlatom. Egyébként mindig érzem ilyenkor azért a szomszédban, hogy mi készül. Hát a kolbászt nagyon bírják, főleg a férfiak, és ennek a sült szalonna kolbásznak az illata, ez egyértelműen bejárhatja mondjuk adott esetben a szomszédságot. Úgyhogy jó készülődést kívánok mindehhez, és az egész napi tervekhez pedig azt gondolom, hogy a nyári terveket vegyük elő, mert hogy időjárási fronton azt kell, hogy mondjam, hogy csúcsértékeket fogunk döngetni, 30 fok és feletti hőértékeket, úgyhogy szuper kis nyárnak nézünk itt elébe. Ma egyébként június 21-e van, és nem akármilyen nap ez, mert hogy apák napja. Imádatos apukáinkat, nagypapáinkat, keresztpapáinkat, nevelőapukánkat szeressük, és majd nem sokára egy picike gondolatmenettel azért visszatérek még ezzel a témával. A legjobb zenék sorát pedig a Blue folytatja, aztán jön az Orsis dal, és ez a

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egyik nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Ő volt Ákos, a dal pedig az Ember maradj, ami egyébként az Ákos sztorit, mint filmben is megeleveníti, legalábbis egy jó kis portréfilm, amiben Ákosnak a több évtizedes sikereit mutatják be, illetve hogy a színfalak mögé is enged egy kis bepillantást, mert hogy minden művésznek és minden embernek vannak személyes küzdelmei, és vannak olyan örömök is, amelyek ritkán láthatóak ebbe a világba. Egyébként a filmben megszólalnak zenésztársak, barátok, családtagok, pályatársak, és maga Ákos is megnyílik, talán minden korábbinál őszintébben, legalábbis a hozzá köthető legnépszerűbb slágerek segítségével a film egy kicsit visszavisz a kezdetekhez, mesél az egykori zenész a sztár zenekarról, a Bonanza Banzáj, ugye berobbanásáról és annak feloszlásáról, és végig vissza szólópálya állomásain, és kicsit megmutatja azt is, hogy hol tart ma az alkotó és a magánember. Egy nagyon jó kis film, úgyhogy érdemes megnézni, mert hogy azért közel 4 évtizedes munkát a magyar kulturális élet egyik meghatározó alakja maga ő, és dalaival több generációnak az életét kíséri végig. Hát én nagyon szeretem egyébként azt a kis mondatot, hogy melyik dalból az legyen mindenkinek egyfajta ilyen fejtörés, amit az én párom nagyon sokszor mond nekem, hogy Editke, csak az a múltam, amire veled együtt emlékszem. Jók ezek a magyar dalok, én imádom, aminek van mondani valója és tartalma, úgyhogy köszönjük itt azért a portréfilm rendezőjének, Kriskó László producernek, illetve Habermann Jenőnek is, hogy ezt gyakorlatilag, ezt a filmet elkészítették Kovács Ákosról. Hát lehet azért filmezni a hétvégén is, mert hogy az idő az abszolút olyan lesz, hogy biztos vagyok benne, hogy lesznek órák, amikor behúzódunk, gondolok itt a déli időszakra, mert akkor bizony nagyon magas lesz az UV-sugárzás, ezt mindenképpen tartsuk fejben, és aki érzékeny bőrrel rendelkezik, ő védje minden formátumban saját magát. Én a hallgatókat nem védem a legjobb zenéktől, mert hogy Bob Sinclair tuti, hogy jön, de az óra 50 Cent dalával folytatódik tovább.

hangulatot fog generálni, és a közérzetünket is megfelelően fogja tuningolni, azonban az elszórt zápor zivatarok csak is frissítőek lehetnek már, ha lesznek. Amire figyelni kell, hogy az UV sugárzás 10 óra és délután 4 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről, és azért ilyenkor a folyadékbevitel nagyon porondon van, fogyasszunk nagyon sok friss zöldséget, gyümölcsöt, turmixokat, mindenféle frissítő smoothie-kat, mert hogy erre is fontos figyelni, mint ahogy a hírekre is, hiszen 9-kor Kovács Rádai Andrea hozza nekünk a részleteket.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Felújításokba kezdett a nyírtávhő. Erősítenék a magyar-török kapcsolatot, és új játékost igazolt a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdte a nyári felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Elsőként az örökösföld ellátását biztosító távfűtési vezeték 60 méteres szakaszát cserélik. A részletekről Hajnal András ügyvezető igazgató beszélt a Nyíregyházi Televízióban.
3: Ez rendkívül fontos, ugyanis egész örökösföld fűtés és melegvíz ellátása ezen keresztül történik. Igazából 82-es vezetékekről van szó, tehát lassan 45 évesek, úgyhogy helyettük előszigetelt modern vezetékek lesznek beépítve. Örökösföld melegvíz ellátását a gázmotorokról fogjuk ellátni az elkövetkezendő két hétben. Emellett még szerelvényeket is fogunk cserélni, tehát július utolsó hetében például a Holló utca, a Sólyom közsarkán egy elzáró szerelvényt fogunk beépíteni, amihez ott az aknát is át kell méreteznünk, majd az Ószőlő utca 103-105 előtt egy 65 méter hosszan fogunk szintén vezetéket cserélni.
2: Törökországi szakmai programon vett részt a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kereskedelmi és iparkamara delegációja. A szakmai út célja a magyar-török gazdasági kapcsolatok erősítése, a vállalkozások közötti együttműködések elősegítése és a kamarai partnerség további mélyítése volt, írja közösségi oldalán a kamara. A beszámoló szerint a résztvevők tájékoztatást kaptak a török gazdasági környezetről és az üzleti lehetőségekről, és a delegációban résztvevő vállalkozások is bemutatkoztak. Az eseményen résztvevők emellett egyeztettek a jövőbeni üzleti együttműködésekről, a közös nemzetközi pályázati lehetőségekről is. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus. Hős Zsomborral 2030-ig szóló szerződést kötött a Spari. A nyíregyháza.hu azt írja, a 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es labdarúgó bajnokságot, ahol 16 meccsen lépett pályára. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszott eddig. Ma napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szelet zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Aki már ügyesen fölébredt 9 óra után, biztos, hogy már oda tette a húslevest és készíti a finom ebédet, mennek az unokák netán, vagy az édesapákat lepjük meg valami fincsiséggel. Megtehetjük, hiszen ma apák napja van, és hogy mi kiket ünneplünk vagy köszöntünk, hát ez is kiderül ebben az órában. Én Szenta Jedit vagyok, indítom az órát a Destiny Child dalával. Június 21-én vasárnap. Puszi mindenkinek!

0: Curtis-szel, Lotfi Begivel és Gáspár Lacival, és egy nagyon fontos info jön, mert hogy ma nem akármilyen nap van, apák napját ünnepeljük, és én azt gondolom, hogy nagyon szerencsések, akiknek még van édesapjuk, vagy van apukájuk, nagypapájuk, vagy választott apukájuk, őket mindenképpen köszöntsék, és öleljék meg, és mondják el nekik, hogy miért is ők azok, akikre úgy fölnéznek. Hát akik már nem tehetik meg, ők gondoljanak mindenképpen a mai napon rájuk. Én sem tehetem már sajnos meg, de nincs olyan nap, hogy apukám ne jutna eszembe, és ha föltenném magamnak azt a kérdést, hogy ki lenne az, akivel leülnék egy padra, csak úgy az erdő közepén beszélgetni, akkor biztos, hogy ő lenne. Hát egyébként az apák napját Magyarországon, így ahogy említettem, június 3. vasárnapján ünneplik. Hát vannak, akik viccesen május 19-ét, ugye ivó napját tartják éppen apák napjának, nem is értem, hogy miért, de ami biztos, hogy a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként az apák napját, és ilyenkor az apaságot, a szülői szerepet ünneplik, és ilyenkor emlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. Az apák napját világszerte számos különböző időpontban ünneplik, ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és a család általában együtt van. Hát legyenek is együtt, ez nagyon fontos, és nekem eszembe jutott, nem olyan régen bölcsődében konferáltam, ahol ballagtak a kis bölcsisek, és az volt az utolsó kis etapja ennek az ünnepségnek, hogy a kislányok táncoltak az édesapjukkal, no de aztán ugye hát én, mint fiús anyuka is, fontosnak tartottam, hogy azért a fiúk is jöjjenek, és kérjék föl az anyukájukat, mert ez mindenkinek egy ilyen meghitt pillanat, de hát esküvőkön is csodálatos nézni azt, amikor az édesapák nem csak hogy bekísérik a lányukat, hanem az első tánc után, ugye ők azok, akik gyakorlatilag csodálva és könnyes szemmel tudják táncoltatni a lányaikat, úgyhogy imádjuk az apukákat, és köszönjük azt meg nekik, hogy ha segítenek, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon segítőkészek az apukák, és ma már én azt látom egyébként a fiatalabb generáción, hogy igencsak kivesszük a részüket, ők is a gyermeknevelésben, és így van az rendjén, mutassanak férfi példát, mert ez fontos. Hát én mutatom az irányt, és nem azt mondom, hogy ergo létezem, hanem azt mondom, hogy jön Gwen Stefani és Akon Bella itt a Best FM-en.
1: Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljesen kellemesen a

Lustálk, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

volt Amy Winehouse, itt a Best FM-en. Csodás vasárnapi napot kívánok mindenkinek, és a jó hírek között szerepelnek azok is, hogy egyre kevesebb dohányzás okozta megbetegedésről lehet itt hírt kapni, és én nagyon örülök annak, hogy már idestova több mint 10 pár év óta, hogy nem lehet ugye adott zárt szórakoztató egységben, helyiségben dohányozni. Én bevallom őszintén, még kinti helyeken is, amikor leülök a barátnőimmel kávézni, akkor igyekszem olyan helyre ülni, ahol még hamuzó sincs. Én annyira nem szeretem a cigarettafüstöt, és jó, hogy ez most már ugye így hát működőképes dolog. El se tudnám már azt képzelni, amit valamikor lánykoromban megéltem oly sokszor, hogy vágni lehetett a füstöt a kocsmákban, szórakozó helyeken. Remélhetőleg azért ezzel is jó példát mutatván a fiatal generációnak, akiről tudjuk, hogy minden mást adott esetben pipákolnak és a szájukba vesznek, de hát remélhetőleg az intő nevelő példa az majd náluk is célba ér. Jó egészséget kívánok mindenkinek, és a levegőt pedig hát olyan nagy kanállal fogjuk ma falni, meg a napot is, mert hogy szuper kis nyári napot tudunk itt magunk előtt mondani, mert hogy ezt már lehet érzékelni a reggeli órákban, úgyhogy aki ágyneműt húzott, nyugodtan dobja ki a levegőre, ott fog száradni szépen, illetve időnként azért a paplanokat és a párnákat is jó kihelyezni. Este sokkal jobban fogunk tudni majd aludni. Hát egyelőre nem alszunk, mert ugye a legjobb zenék jönnek, és előttünk áll az egész vasárnap, amihez én nagyon kellemes időtöltést kívánok, és nem sokára hozok majd programot, ugyanis a Múzeumfal is készül Szent Ivánéi programokkal, hogy pontosan mik lesznek majd ezek, na ez is kiderül itt a Best FM-en. A Fall of the Flow dala érkezik, aztán a Black Eyed Peas is velünk lesz, és ha jól látom, egy jó Jamiroquai-dal is fölcsendül még itt, 103.9-en csodás vasárnapot kívánok.

És most folytatni kellene ezt a mondatot, hogy nem elég, akkor mit mondanánk? Na hát kíváncsi vagyok. Én azt mondanám, hogy nem elég a jó hangulatból, a jó zenéből, nem elég, hát időnként a csokiból sem. Nagyon falánk tudok lenni. Hát akik diétáznak, és mondjuk már kigyúrták magukat itt a nyári formát illetően, ők biztos, hogy azért a kocogást is részesítik előnyben, és jó magam is többször megyek ki az erdőbe futni, és olyan jó, amikor találkozok olyan apukákkal, vagy hölgyekkel is, akik lehet, hogy már a reggeli, vagy az ebéd készítésen túl úgy tervezik mondjuk a hétvégéjüket, a vasárnapjukat, hogy elmennek kocogni. Én is nagyon szeretem ennek a hangulatát. Szerencsések vagyunk egyébként, hogy a város ilyenfajta adottságokkal van megáldva, hogy akár az erdőben tudunk egy jó kis árnyékos, kellemes környezetben kocogni, vagy a bújtosi tó is, mint olyan ugye adott ennek lehetőségéül. Június 21-e van, alajosok, hogy állunk ezzel a nappal, köszöntés terén biztos, hogy jól, mert hogy őket lehet köszönteni. Egyébként a névnek a jelentése konkrétan egész és bölcs, de szerintem van is ennek a névnek egyfajta ilyen nyomatékosítása, alajos, hogy olyan kemény névnek tűnik. Nem tudom elképzelni, hogy egy galamb lelkű férfi embert hívnak így. A Lajos is hasonló. Na, de ma az alajosokat köszöntjük, valamint a Leilákat, nagyon szép perzsa eredetű arab névből származik, angol nyelvterületen igen gyakori név, melynek jelentése sötétség, éjszaka, vagy sötét hajú, hát így is apostrofálják, de van is ebben valami, Leila, nekem nagyon tetszik ez a név. És a Luisa név is ünnepel a mai napon, nagyon cuki név, francia eredetű név, a Lajos férfi név, francia megfelelőjének a női párjából, a Louisból származik, jelentése hírnév, vagy éppen háború, lehetséges, hogy latin-germán eredetű a név, de azt gondolom, hogy nagyon cuki kis név, tehát a Luizákat, a Leilákat és az Alajosokat is tudják köszönteni a mai napon. Na, ki hogyan folytatta a mondatot, el lehet azért játszani még mindig, nem elég... Miből nem elég? Sok gyerek szerintem azt mondja, hogy a vakációból, ugye, hogy megmondtam. A legjobb zenék között jön Estelle és az American Boy. Hát én csak is a szabolcsi fiúknak üzenem, hogy puszi, és minden apukát köszöntünk a mai napon, így június 21-én.

0: Igazából én azért szeretem, mert nap mint nap autót vezetek, az autóba egyfolytában a Best FM szól, kollégáimmal csak ezt hallgatjuk.
1: Ez a 103.9 Best FM.

napforduló megteszi a hatását, ezt mindenképpen lehet érzékelni, és szerintem Andi híreiből is csak az fog kiderülni, hogy 30 fok meg feletti hőértékeket lehet majd érzékelni, és jól indul a vakáció, mert a jövő hét végig ilyen hőmérsékletben fog majd minket megörvendeztetni, úgyhogy szuper nyarat kívánok mindenkinek! Nem sokára 10 óra van, Andi jön a hírekkel, aztán a következő órában programajánlatok sorával készültem. Én Zentai Edit vagyok.

0: Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád. Gyors támogatást kapnak a károsult gazdák, és távozók a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolakezdéshez. A kezdeményezés során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, toltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Az iskolakezdéshez szükséges adományokat július 1-e és augusztus 21-e között a nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni. További részletek az EAK honlapján. Segítség a pusztító időjárás után. Gyors támogatást ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb hatékonyan rendezzék a helyzetet. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi heves szél és jégeső országszerte nagy károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Idén is meghirdette a nyíregyházi önkormányzat és a nyíregyházi idősügyi tanács a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán című pályázatát. A felhívás célja, hogy a nyugdíjas korúak megosszák érdekes eseményeiket, történeteiket, személyes emlékeiket. Ezúttal is olyan történeteket várnak, amelyek kapcsolódnak a pályázó életéhez és Nyíregyházához is. A pályaművek terjedelme maximum 10 oldal lehet. A történeteket elektronikus formában október 31-ig várják. Távozik a csapatkapitány. A Nyíregyháza Spartakusz labdarúgó csapata közölte, Nagy Dominik nyáron lejáró szerződését a felek nem hosszabbítják meg. A 10-szeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a nyírségi együtteshez. Összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára a piroskékeknél. 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Távozik a klubtól Kovács Réti Márk is. A 25 éves támadó a Vasasban folytatja pályafutását, írja a Város honlapja. Ma napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szelet zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: És itt is vagyok, Andinak köszönöm a híreket, addig nyomtam egy finom kávét, nagyon szerettem a teljes kávét, jéggel, mézzel, tejszínhabbal, fahéjjal, úgyhogy jó kávézást kívánok mindenkinek. 10 óra után a legjobb zenék sorát pedig folytatom, jön a Well Hello, jön Horváth Tomi, de az óra Inna dalával indul, hát meleg lesz a dal, és valami ilyesmiről szól. Én Szentai Edit vagyok, 2-ig, itt a 103.9-en.

Bad Boy Slim itt a Best FM-en, a jó hangulatról garantáltan gondoskodott nekünk. 4:11 van, jó reggelt, vagy most már szép napot nyugodtan mondhatom, mert azt gondolom, hogy azért ilyen időtájt már fölébrednek azok a gyerekek is, akik kimerültek a tanévtől, mert hogy minden reggel kellett kelni, jaj, hát én ismerek olyan kis bölcsös kis barátom is van, akit milyen furcsa, ugye, amikor kelni kell a hétköznapokon, akkor sokszor még a szülők úgy álmosan öltöztetik és ölbe viszik, aztán ilyenkor meg

furutyolnak reggel 6-kor. Biztos, hogy tapasztalunk ilyesmit. Hát a mai napon egyébként a nyári napforduló is van, az északi féltekén június 21-én van, hát van, hogy esetenként 22-én, vagy éppen 20-án, de én ezt abszolút érzékelem, és most már azt gondolom, hogy vihar, meg ilyesmi szél, eső, én nem is nagyon kell, hogy erről beszámoljak, mert hogy itt van most már ez a nyári időszak, amiről ez az időpont is egyértelműen tanúságot mutat nekünk, és ha már itt az időpontokat nézem, akkor a mai napon van a zene európai ünnepe is, amit 1982-ben tartottak először Franciaországban, mégpedig azért is, hogy a nyár első napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. Az ötlet egyébként Jack Lang, akkori francia kulturális miniszternek a támogatásával valósult meg, úgyhogy ünnepeljük mi is majd a zenét és a vasárnapi napot. Jön Shakira, hát őt is tudnánk ünnepelni, de egyelőre dalba jön, ez már a Loka, itt a Besten.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best

Whitney Houston és George Michael mekkora páros a legjobb zenék között szólt itt a 103.9 Best FM-en. Az úton lévőknek pedig nyugalmat és odafigyelést kérünk és követeljük, és azt gondolom, hogy a rolleresekre is ugyanez kellene, hogy vonatkozzon. Én megint csak elmondom, mint ahogy szinte minden hétvégén előhúzom ezt a kis témámat a kalapból, mert hogy engem nagyon bosszant az a fajta közlekedési morál, amit mutatnak vagy nem mutatnak éppen a belvárosban, utcákon, járdákon, és én már alig várom, hogy a szabályozás kijöjjön ez irányban, és mi is be tudjunk róla majd számolni itt a Best FM-en, mert hogy fontos lenne ugye ezt is szabályozni, vagy éppen büntetni, mert én hiszem, hogy minden akkor változik, amikor egy nagy pofon éri az embert, mondjuk nyilván büntetés, vagy bármilyen drasztikum formájában, és addig valahogy úgy nehéz rendet állítani, de hogyha belegondolunk a saját életünkbe is, akkor biztos, hogy mindenkinek akkor következik el egy váltás az életében, ha történik vele valami drasztikus dolog. No hát, figyelemmel kísérjük az úton lévőket is, mint ahogy a rendőrök is teszik, és gyakorlatilag egész héten tartott, még tart a mai napon is az az országos ellenőrzés, ami egy egyhetes akció részeként 0-24-ben működik, fontos. Alkohol és drog maraton ellenőrzést tartanak ugyanis. Nagyon fontos, hogy kiszűrjék ugye azon kedves járművezetőket, akik éppen ittas vagy bódult állapotban ülnek volán mögé. Hát bízunk benne, hogy a rendőrség maximálisan végzi a munkáját, és megtalálja azokat a sofőröket, akik szabálytalanul ülnek autóba. Én nagyon jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést az autóban, hogyha hallgatnak, akkor pedig, ha éppen dohányoznak, legyenek kedvesek megoldani azt, hogy elnyomják a cigarettát odabent, majd kiürítik, ne pedig az ablakból dobáljuk vagy fricskázzuk ki, mert egyébként én ezért is harapok. No, hát nem harapok azért a dalért, ami most jön, mert jó magam is nagyon szeretem énekelni. Minden szerelmesnek jó, Rúzsa Magditól jön a szerelem, mert hogy nyár van, és ilyenkor ez azért jön, mikor nem is várjuk.

0: hét minden napján, a nap minden percében.
1: 103.9 Best FM.
2: A zene csatorna.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Mindenből
3: a legjobbatodjuk.
2: A leghallgatottabbak.

egyébként az álmokkal való ilyen kis megfejtésemben mindig azért anyukámat szoktam fölhívni, hál' Istennek van még itt fölhívni, hogy nézzem már rá a lila színű álmos könyvre, amit még a nagymamámtól örökölt anyukám, és valószínű, hogy majd ez nálam is landolni fog itt a könyves polcomon, mert hogy jó, értem én, hogy ChatGPT, meg AI, meg mit tudom én, de valahogy ennek a könyvnek a hangulatát úgy nem szabad feladni, olyan jó rákeresgetni, így vagyok egyébként a lexikonokkal is, hogy nekünk is megvan még az a nagykötetes lexikon, ami megint csak anyukámnál van még egyelőre. Szóval, hogy ki mivel álmodott éjszaka, meg szokták-e nézni egyébként, vagy rágoogliznak-e, hogy éppen az mit jelenthet. Én macskával álmodtam, egy cicával, négy lábúval egyébként, aki nagyon éhes volt és karmolászott, és nem tudtam neki mit adni éjszaka enni, úgyhogy valami fagyasztott mirelit, zöldséget vettem ki a fagyasztomból. Nem tudom, ez mit takar, de rá fogok keresni, mert nagyon érdekel. Hát biztos, hogy összefüggésben van azzal is, hogy én is, mint anyuka, és oké, hogy felnőttek a gyerkőceim, de mindig aggódok értük, munkahelyváltás miatt, költözés miatt, párkapcsolatok miatt, úgyhogy ez tényleg megállja a helyét, ez a kisgyerek kis gond, ez a nagygyerek meg ugye más jellegű. Nem gondok, feladatok, inkább én ezt szoktam mondani, de én is izgultam a fiamért, aki a héten oly sok gyermekkel egyetemben államvizsgázott a Nyíregyházi Egyetemen, sikeresen, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, és egy picikét föl lehet lélegezni azoknak, akik sikeresen ugye túl vannak ezen a vizsgán, mert hogy ez mindenképpen nagy nyomás mindenkin, de egyébként hát a tervek, meg az egész élet így alakul, hogy jönnek-mennek a vizsgák, jönnek az új feladatok, az új munkalehetőségek, amivel tényleg sodródni kell mindenkinek. Egyébként itt most az egyetemen az ötnapos időszak alatt hát több mint 1000 hallgató adott számot tudásáról, 59 vizsgabizottság előtt, úgyhogy itt úgy tűnik, hogy lezárult a vizsgai időszak, viszont vannak még hallgatók, akik majd június 27-ig még vizsgázhatnak, úgyhogy ők még erre készülnek. Aztán a végzősök nagy száma majd itt indokolja azt, hogy két napos lesz idén az oklevél átadó ünnepség, amelyet Nyíregyházán július 3-án és július 4-én tartanak, majd meg is vehetik át a diplomájukat a frissen végzett hallgatók a Nyíregyházi Egyetem Kodály termében. Sok sikert kívánok mindenkinek, és szuper nyarat, ez a legfontosabb, no és az is, hogy szóljanak a legjobb zenék, jön a Spice Girls a folytatásban.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

lett forró nyár, jön, és ezt dalban is nagyon sokan megénekelték. Hát hozzánk is jönnek a legjobb zenék majd a következő órában, de előtte Andi híreit fogjuk meghallgatni, mindjárt 11 óra van. Az apákat nagy szeretettel köszöntöm, mert hogy ma az apák napját is ünnepeljük, úgyhogy ha van valaki, akit mondjuk nagyon-nagyon szeretnének megköszönteni, nyugodtan megírhatják nekünk, üzenőfalunk ott áll rendelkezésükre. bestfmnyiregyháza.hu az oldal pedig, ahol a hírek között szemezgethetnek, no és a programajánlatokat is érdemes megnézni, hiszen azért tartogat a nyár majd nem csak meglepetéseket, hanem olyan programokat, amire rá lehet mozdulni szó szerint, mert hogy folytatódik a Mozdul Nyíregyháza program, mint ahogy a Zene Sóstón programsorozat is kint a Sóstón. Az órarendet tehát megtalálja az oldalunkon. Jól van, Andi, megyek már, jössz a hírekkel 11-kor, utána viszont a legjobb zenékkel várom vissza a Best FM hallgatókat. Yeah, yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos a légkondik helyes használata. Jövő héten is várják a véradókat, és hamarosan indul az átigazolási szezon. Kovács Rátai Andrea vagyok. Helyes beállítás és rendszeres karbantartás. A légkondik helyes használatára és tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, a berendezések működtetésekor kerülni kell a túlzott hűtést. A beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a szobában, irodában ne legyen kevesebb 27-28 foknál. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűvös helységből kilépünk a melegre. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Hétfőn Tiszadobon és Tiszalökön, kedden Dögén és Gégényben nyújthatják karjukat a donorok. Szerdán Vásárosnaményban, csütörtökön Kisvárdán, pénteken Tiszavasváriban és Nyírbátorban szerveznek kihelyezett véradást. Emellett hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Ünnepséget tartottak az ügyészség napja alkalmából. Az országos rendezvényen ügyészségi emlékgyűrű elismerésben részesült Márföldi Gyöngyi Judit, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, főügyészségi osztályvezető ügyész. Magyar István díjat vehetett át Kruták Gyula Zoltán főügyészségi ügyész. A szabolcsi megemlékezésen Révész Norbert főügyész helyettes eredményes munkáért oklevelet adott át hat vármegyei dolgozónak. A legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton Juszkó Mónika címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész pályamunkájáért második díjban részesült. Olvasható a Vármegyei Főügyészség közleményében. Július 1-én rajtol a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon. Utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak klubot. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Ma napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő záporzivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szelet zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Andi, nagyon szépen köszönöm, és biztos, hogy vannak olyan dalok, amiről valaki eszünkbe jut. Hát Craig David dalával fogok indulni, és nekem a fiam jut róla eszembe, mert ő nagyon szereti ezt a dalt, és amikor a lakásavatója volt, akkor ez is, hát bömbölt. Jó? Hát most még azért óvatosan bömböltessük a rádiókészülékeket, ám bár 11 óra után már remélem fent van mindenki. Ha igen, akkor csodás napot kívánok mindenkinek, rádiózzon velünk itt a Best FM-en, ahol a legjobb zenék szólnak. Én Szentai Edit vagyok.

az a jó kis rántott húsi milyen finom, frissen. Nekem valamikor nagymamám zsírban sütötte, és szokták mondani, hogy teljesen más az íze, ha valaki így készíti, vagy az airfryerben, és tudom, hogy most itt megosztó itt a fiatalok, vagy az idősebb generációk között ez az ízkombó világ, de én azért ebben nőttem fel, és én ezt így szeretem. No hát meg mindenkinek ugye az anyuka húslevese, meg a rántott hús az így vasárnap, az hát az nélkülözhetetlen, és az valahogy olyan fú, hát mennyei ízkombót tud varázsolni, úgyhogy jó készülődést kívánok az ebédhez, van, aki a bográcsban rotyogtatja a finomságot, vagy éppen kint grilleznek, nagyon jól teszik, viszont azért melegszik az idő, és ez biztos vagyok benne, hogy egy picit majd bentre szorítja az evészetet, már hogyha valaki nem olyan bátor, ugye, hogy kint a tűző napon fogja fogyasztani a finomságukat. Folyadékot pótoljunk, nagyon fontos, az alkoholt pedig kerüljük, főleg akkor, hogyha volán mögé ülünk, mert ugye tart még a rendőrségnek az ellenőrzése, mindentől függetlenül is erre figyelünk. Remélhetőleg mindenki jól érzi magát a bőrében. Az úton lévőknek nagyon jó utat kívánok, a klímákkal óvatosan, nehogy megfázzunk, mert ez is nagyon fontos. És ami még fontosabb, hogy jönnek a legjobb zenék itt a Besten, NSZT-sával a folytatásban, aztán hozok egy jó kis tankcsapdadalt, csak azért, hogy még szebb legyen ez a délidőnk, ez a Best FM.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: FM Feel the Rain szólt a dal nálunk a legjobb zenék között. Kívánok csodás júniusi 21-i napot, apák napját, Alajosok, Leilák, Luizák, őket pedig lehet köszönteni és ünnepelni is, vagy mondjuk ilyen morzsapartit tartani, mert biztos, hogy nagyon sok helyen voltak azért bulik, lagzik, lánybúcsuk, ennek is itt van most az időszaka, úgyhogy csajok, regenerálódást kívánok mindenkinek. Az édesapákkal meg lehet egy kicsit huncutkodni, birkózni, játszani, megajándékozni őket. Csak egy olyan apa, lánya, apa, fia kis programra. Én mondjuk biztos vagyok benne, hogy ilyet választanék, hogy meghívnám az apukámat valami kockás terítős helyre, ahol nagyon jól tudnánk falatozni azt a rántott májat, vagy éppen rántott körmöt, mert ugye fajta finomságokkal is lehet éppen lenyűgözni az apukákat. Szokták mondani, a férfiaknak a hasukon ugye vezet az út a fejükhöz, úgyhogy meg lehet támadni az édesapáknak azt a pontját, ami a legérzékenyebb, és azt gondolom, hogy egy jó beszélgetéstől nincs is jobb. Na hát, köszöntjük az édesapákat is így június 21-én, én pedig nem sokára megnézem azokat a programokat, amire közösen a család is készülhet, mert hogy ma a Sóstói Múzeumfalu is tártkarokkal várja az érdeklődőket. Én pedig a legjobb zenéket hozom, ez a Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben, fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben, lepereg az összes gondom, úgy emilni.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

hát egy ilyen napon, amikor nem csak hogy a napnak a napja van, hanem a zene világnapja, illetve a mai napon van a jóga világnapja. Aztán jön még ebben a hónapban az olimpiai világnap, majd 23-án, Szent Iván éjszakája 24-én, illetve a magyar szabadságnapját is így júniusban ünnepeljük, mint ahogy a nemzetközi Duna napot, és majd hóvégén a Péter Pál napját is fogjuk tudni ünnepelni és köszönteni, úgyhogy így kell készülni, de remélem a mai napon, hát nem is tudom, hányan vannak itt ilyen patópál urak, hogy ráérünk arra még. Hát délidőben lehet, hogy van ilyen, nem a háziasszonyokra gondolok, akik ilyenkor serényen pakolásznak, és készítik a finomságokat, hanem mondjuk a fiúkra, akik lehet, hogy már várják ezt a finom ebédet. Úgyhogy nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek, a csípős paprikát azért óvatosan, mert izzadni fogunk, és nem kell még megtuningolni feltétlenül a szervezetet valamilyen kis csípős dologgal. Szuper kis nyarat kívánok a gyerekeknek, akiknek azért a pénteki nappal véget ért az iskola. Egyébként én már olvastam, hogy hogyan alakul majd a következő évnek a tanmenete. Néhány gondolatban azért így előre is fogok majd tekinteni, de most leginkább azért nézek előre, mert a legjobb zenék jönnek még hozzánk. Aztán Andi is készül délben a friss hírekkel itt a Best FM-en.

Tehát pedig a legjobb zenék szólnak még, és nem sokára jön tényleg Andi a hírekkel, viszont kaptam egy kis üzenetet, mégpedig Ádám kérdezi, hogy mikor lesz ma este a Múzeum faluban a Szent Iván éjjel rendezvény. Este lesz, tehát nem meglepetés, azt gondolom, hogy viszont 7:30-kor nyitják majd a kapukat itt meg a Múzeum faluban, úgyhogy így kell készülni, és nagyon jó kis programok lesznek, az, hogy egy nagy tűz mellett lehet majd ünnepelni, énekelni, vérasztással és tánccal, az egy nagyon jó szokás itt városunkban, viszont lesz majd itt lehetőség egy kis csillaglesre, és a zene is elvarázsol majd minket, a Besodrom zenekar koncertjét fogjuk tudni meghallgatni, de hogy mikkel várják még, nem csak annyira egyháziakat, azt elárulom majd a hírek után, mert hogy mindjárt

hallottabbak.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Felújításokba kezdett a nyírtávhő. Erősítenék a magyar-török kapcsolatot, és új játékost igazolt a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdte a nyári felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Elsőként az örökös föld ellátását biztosító távfűtési vezeték 60 méteres szakaszát cserélik. A részletekről Hajnal András ügyvezető igazgató beszélt a Nyíregyházi Televízióban.
5: Ez rendkívül fontos, ugyanis egész örökös föld fűtés és melegvíz ellátása ezen keresztül történik. Igazából 82-es vezetékekről van szó, tehát lassan 45 évesek, úgyhogy helyettük előszigetelt modern vezetékek lesznek beépítve. Örökös föld melegvíz ellátását a gázmotorokról fogjuk ellátni az elkövetkezendő két hétben. Emellett még szerelvényeket is fogunk cserélni, tehát július utolsó hetében például a Holló utca, a Sólyom közsarkán egy elzáró szerelvényt fogunk beépíteni, amihez ott az aknát is át kell méreteznünk, majd az Ószőlő utca 103-105 előtt egy 65 méter hosszan fogunk szintén vezetéket cserélni.
4: Törökországi szakmai programon vett részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara delegációja. A szakmai út célja a magyar-török gazdasági kapcsolatok erősítése, a vállalkozások közötti együttműködések elősegítése és a kamarai partnerség további mélyítése volt, írja közösségi oldalán a kamara. A beszámoló szerint a résztvevők tájékoztatást kaptak a török gazdasági környezetről és az üzleti lehetőségekről, és a delegációban résztvevő vállalkozások is bemutatkoztak. Az eseményen résztvevők emellett egyeztettek a jövőbeni üzleti együttműködésekről, a közös nemzetközi pályázati lehetőségekről is. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus. Hős Zsomborral 2030-ig szóló szerződést kötött a Spari. A nyíregyháza.hu azt írja, a 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es labdarúgó bajnokságot, ahol 16 meccsen lépett pályára. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszott eddig. Ma napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő záporzivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szelet zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Szuper kis napot és jó utat kívánok mindenkinek. Mondom akkor, hogy mivel indul az óra. Avril Lavigne dalával, de aztán jön a Dérheni dal is, az Ég veled, amit szerintem hölgyek milliói fogják igazi átéléssel énekelni. Énekelni lehet, és behúzódni is a napról, mert hogy szuper kis nyári időnk van. 12 óra után néhány perccel pedig szép délutánt kívánok mindenkinek. Én Szentai Edit vagyok, egészen 2-ig itt a Best FM-en.
0: Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Szét lesz dala itt a Best FM-en a legjobb zenék között szólt. Én erre a dalra mondjuk imádok futni, és mindenféle ilyen stílusú, jó kis ütemes dalra szoktam mondjuk a fülest fölvenni a fejemre, aztán döngetem jó nagy hangerővel, akkor ha rekordtámpályán futok. Egyébként az erdőben valahogy jobban élvezem a madácsi csergést és a nyugalmat, úgyhogy jó sportolást is kívánok mindenkinek. Nagyon fontos a mozgás, ezt nem győzzük mi is hangsúlyozni, és én jó magam a közel 79 éves anyukámnak is mindig mondom, hogy amikor csak lehetősége van, sétáljon. Ha picit is, de akkor is lépni kell, mert egy-két lépés után lesz majd 3-4, és nagyon fontos a testünkre odafigyelni. Ez jó példa lehet egyébként nekünk fiatalabbaknak, hogy nem elhagyni magunkat. No hát mozdulni lehet, kedves nyíregyháziak, nyáron is, mert hogy folytatódik egészen augusztus 30-áig a Mozdul Nyíregyháza program, amelynek a mozgás rendjét meg tudják már nézni oldalunkon. Egyébként nagyon jó kis programok vannak, van itt lehetőség. Gerinc tornától kezdve, ugye hétfőnként a mozaik, mert közösségi futás is, mint olyan, az erdei tornapályán 6 óra és 7 óra között nagyon jó közösséghez tartozni. Picit húzzák az embert ilyenkor, úgyhogy érdemes akár ehhez is csatlakozni, vagy utána egy funkcionális edzéshez, aminek van lehetősége, például hétfőnként este a Városi Stadion Kondi Parkjában. A keddi napokat is gerinc tornával lehet indítani, tartásjavító tornával, gerinc torna megint csak több helyszínen, volánpálya, Városi Stadion megadja ennek a lehetőségét, de a hétvégén például csak, hogy itt a mai napnál maradjak, a családi teke, az egy nagyon működőképes dolog, a Városi Teke pályán, itt vannak időpontok, amin lehet majd itt részt venni, a következő június 28-a lesz majd, illetve családi lövészet szintén majd a jövő heti vasárnapot, akár a Városi Lőtérre lehet majd egy picit igazítani. Nagyobb rendezvények pedig a következőek lesznek itt városunkban, ugye tegnap egy jó kis streetball party volt, aztán jön majd a 12. Hübner röpi, strandröpi bajnokság a Kossuth téren, ami egy hétvégi program, mindig nagyon jó hangulatban telik, és picit nézem itt a Continental Arena program lehetőségeit, ahol a Papp László elit ökölvívó magyar bajnokságát tartják majd július 16-a és 18-a között, aztán nagyon-nagyon dívik itt nálunk a strand foci, ami kint majd az élmény és parkfürdő területén lesz július 18-án és 19-én. A további programokért

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Csodás napot kívánok mindenkinek, és hozok olyan programot, amire a mai éjszakán kell itt készülni, majd ugye itt a nyári napforduló éjszakája, ami mindenképpen a hamisíthatatlan nyári hangulatot hozza már nekünk, mert ezt lehet érzékelni, és egész héten tényleg ez a 30 fok feletti hőérték lesz majd a jövő héten, úgyhogy a táborokban, ha engedjük a gyerkőcöket, akkor mindenképpen elmondani nekik, hogy húzódjatok be az árnyékba, a kis fejtetőtöket védjétek, mindenféle vagány kis sapkákkal, és sok folyadékot igyanak a kedves gyerkőcök, de hát biztos vagyok benne, hogy megfelelő felügyelet mellett tölthetik majd itt a tábori hangulatot. No, nekem van egy programom, mert hogy itt a Szent Iván éhez ugye nagyon sok hagyomány és mindenféle hiedelem is kapcsolódik. Egyébként a néphit szerint ez az év egyik legvarázslatosabb időszaka, amikor a kívánságok is könnyebben teljesülnek, úgyhogy el lehet játszani a gondolattal, hogy ha most valamit kívánnánk, akkor mi lenne? Én nekem már megvan fejben, hogy mi lenne. Biztos vagyok benne, nagyon sok Best FM hallgató is most gondolt valamire. Egyébként ezen a különleges nyárestén idén is megrendezik azt a bizonyos hagyományos Szent Iván éj kerékpártúrát Nyíregyházán, ahol lehet gyönyörködni itt a naplementében, majd azért itt ezt a hangulatot a város, illetve a Sóstó környékének az útvonala meg fogja adni a túrázóknak. Az indulás pedig ma este majd 8:30-kor lesz a Tölgyes autóbusz állomásról, és egészen ott a hármas dombi bejárat előtt. Az útvonal pedig Nyíregyháza, Nyírszőlős, kint a Verbatanya, Sóstóhegy, Sóstó gyógyfürdő és Nyíregyháza lesz. Ez egy 20 kilométeres kerékpár úttáv, és valószínű, hogy itt már alacsony lesz a forgalom, úgyhogy senkit nem fognak zavarni a kerékpárosok. A programnak az időtartama körülbelül 2,5 óra, a túra pedig ingyenes, úgyhogy lehet csatlakozni a ma este ehhez a kerékpár túrához. Én nagyon jó tervezgetést kívánok, rá lehet addig hangolódni, van még idő, hiszen éppen csak átfordultunk itt a délutánba. A legjobb zenék sorát pedig hozom itt a Best FM-en, legyen szép napja, június 21-én vasárnap.
1: Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége, ha hívlak ki se...

az időt pedig érdemes megnézni, és mondjuk beállítani még azokat az órákat, amit a nagyítól örököltünk, és ha elemet kell benne cserélni, akkor tegyük meg, mert nagyon izgalmasan tud az hatni, amikor az ember elmegy vendégségbe, ki van rakva egy óra, ahol megállt az idő, és még milyen jó, hogy az ember éber, és mondjuk nézi azt, hogy hoppácska, hát nem arra kell figyelni, hanem mondjuk én mondjuk nagy óramániás vagyok, úgyhogy imádom azokat az órákat, amiket én még szépen fölhúzok, megörököltem édesapámtól, nagymamámtól, rendbe rakatom, új üveglapot kap, új szerkezetet, új szíjat, úgyhogy érdemes ezekre az értékekre figyelni, és az időt is ugye szem előtt tartani, főleg akkor, hogyha mondjuk egy órára megyünk ebédelni valahová, akkor van még időnk odaérni. Persze csak óvatosan közlekedjünk, hiszen ma nyugi van, vasárnap van, kevesebb az autó, vagy talán mindenki olyan ráérősebb, de így is van ez rendjén, mert ugye a nyárnak erről is kellene szólni, hogy egy picit úgy lelassulunk. A nyár nagyon sok mindenről szól, és a programok tekintetében vannak olyan programok, amiket minden évben meg tudunk élni együtt, akár a Zenes Ostron programot is, hiszen ismét itt elindul az évad. Júniusban van még kettő alkalom, majd jövő héten szerdán a Brunch nevű zenekar fog feldolgozásokat kint ugye a Sóstói piac környékén fel lehet őket fedezni, tehát nem nagy titok ez, meg fogjuk őket hallani, látni. Egyébként a koncertek minden alkalommal este 7:30-8 tartanak, tehát jövő héten a Brunch nevű zenekar, illetve majd június 27-én szombaton a Menta projekt fog feldolgozásokat előadni. Lesznek itt majd gyermeki programok is, mert hogy rájuk is kell gondolni, azért nyáron ugye őket jobban le kell egy picit kötni, mint sem iskolai időszakban. A programok pedig az oldalunkon ott vannak, érdemes megnézegetni bestfmnyiregyháza.hu. Jaj, de jó kis dal jön, a Faith No More Easy-ét, már is indítom itt a Besten.

0: minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

vizes törölköző nagyon sokaknak ott van a nyakunkban, és mondjuk az esernyő csak is azért vigyük magunkkal, hogy adott esetben a naptól is tudjuk védeni a fejtetőnket. Sapka, szalmakalap, baseball sapka, bármi lehet, ami véd minket, mert hogy szuper napos időnk lesz, és eljött az az idő, amikor érdemes behúzódni egy picit, nem csak azért, mert ebéd után ledőlünk, hanem azért, mert szuper nyári napunk van. Időjárás, helyi hírek és teret kapnak itt Anditól, aki érkezik a hírekkel, mert hogy mindjárt egy

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád. Gyors támogatást kapnak a károsult gazdák, és távozók a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolakezdéshez. A kezdeményezés során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, toltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Az iskolakezdéshez szükséges adományokat július 1-e és augusztus 21-e között a nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni. További részletek az EAK honlapján. Segítség a pusztító időjárás után. Gyors támogatást ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb hatékonyan rendezzék a helyzetet. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi heves szél és jégeső országszerte nagy károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Idén is meghirdette a nyíregyházi önkormányzat és a nyíregyházi idősügyi tanács a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán című pályázatát. A felhívás célja, hogy a nyugdíjas korúak megosszák érdekes eseményeiket, történeteiket, személyes emlékeiket. Ezúttal is olyan történeteket várnak, amelyek kapcsolódnak a pályázó életéhez és Nyíregyházához is. A pályaművek terjedelme maximum 10 oldal lehet. A történeteket elektronikus formában október 31-ig várják. Távozik a csapatkapitány. A Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata közölte, Nagy Dominik nyáron lejáró szerződését a felek nem hosszabbítják meg. A 10-szeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a nyírségi együtteshez. Összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára a piroskékeknél. 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Távozik a klubtól Kovács Réti Márk is. A 25 éves támadó a Vasasban folytatja pályafutását, írja a Város honlapja. Ma napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szelet zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

után pedig töltsük együtt még ezt az órát, én legalábbis a legjobb zenéket hozom, és hozok olyan programokat, amire lehet készülni még itt a júniusi hónapban, mert hogy jön a 10. Fakanál Fesztivál, mégpedig Nyírszőlős készül majd föl. Én pedig fölkészítem az ATB dalát, mert hogy indulunk.

Miami helyett Isten hozott mindenkit Nyíregyházán. Ez a Best FM, ahol a legjobb zenék szólnak, és nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Utazni sokféleképpen lehet, én imádok vonatozni, mindig elmondom, nagyon szeretem a büfékocsikat, föl tudok állni, át tudok menni egyik vagomból a másikba, ha csak ugye a helyjegy nyilván kötelezi az embert, hogy odaüljön ahová, de én valahogy nagyon szeretem, úgyhogy mostanában sokat is szoktam így vonatozni, országbérlettel vagy a 24 órás bérlettel, szóval nagyon jó. Utazni sokféleképpen lehet, van, aki a motort preferálja, én mondjuk nagyon félteném a fiamat, ha motorozna, nem motorozik, de én biztos vagyok benne, hogy ma mindenki, aki a kétkerekűt kitolja, tényleg megfontoltan közlekedik, és úgy élvezi a sebességet is. Na de ha már motorozás, akkor július 4-én van egy jó hírem, mert hogy ismét felbőgnek majd a motorok Nagykálló Harangodon, ugyanis érkezik a 16. nagykállói motoros találkozó, ahol a résztvevőket már reggel 8-tól várják, lesz egy hivatalos megnyitó 9 órakor, 10 órakor pedig elindul majd a látványos motoros felvonulás, ami hangban is meg fogja itt a mutatkozást nekünk biztosítani. Délután lesz itt majd egyébként koncertek, mégpedig, ha jól látom, este 7-től a Rockin' Rockets lép színpadra, 9 órától pedig Európa egyik legjobb AC/DC tribute zenekara, az ABCD zárja majd a programot. Egyébként lesz itt minden, ami kell ahhoz, hogy egy jó hangulatban teljen itt a Harangodi kis bázis. Motormúzeum, street food, vidámpark, kiállító is standok, mert hogy ezzel is várják majd a látogatókat. Úgyhogy föl lehet készülni július 4-én. Én addig is nagyon jó utat kívánok mindenkinek. Óvatos közlekedést, két keréken, négy keréken, vagy két lábon, mert ez is nagyon fontos. És figyeljük azért a gyalogosokat is, hogyha közlekedünk. Én a legjobb

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretek nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljesen kellemesen a napot. Hallgasd

Natasha és az I Feel Lonely itt a Best FM-en a legjobb zenék között szólt, én pedig egy jó programmal érkeztem vissza, mert hogy június 16-ától egészen augusztus közepéig van lehetőség arra, egy ingyenes szabadtéri pilates foglalkozásra várják ugyanis a mozogni vágyókat Nyíregyházán. Ez a Sóstói Fitesték programsorozat részeként, amely nagyon jó kis dolog. Minden kedden este 6 órától Szabó Csilla szakképzett oktató tart edzéseket a Sóstói piac melletti füves árnyékos területen. A részvételhez nem szükséges előzetes tapasztalat vagy éppen regisztráció, csak annyit kérnek a szervezők, hogy kényelmes öltözéket és polifómot javasolnak, úgyhogy ezt mindenképpen vigyék, hogyha ezen a programon szeretnének itt részt venni. Jó kis dolog ez, úgyhogy az edzést nem elhanyagolni ilyenkor sem, nincs kifogás, és szoktuk mondani, hogy nincs olyan időjárás, amit nem lehetne megfelelő öltözettel kiküszöbölni. Jó programtervezgetést kívánok mindenkinek, illetve hogy a Mozdulj Nyíregyháza program sorozatot is érdemes megnézni, hiszen tart a nyári időszakban, és úgyhogy kedvükre tudnak válogatni a torna lehetőségek közül. 10. Fakanál Fesztivál június 27-én érkezik majd Nyírszőlős Kollégiumi úti közösségi park, mégpedig délután 1 óra és este 10 óra között lesz itt majd a program, ami 1 órakor a nagyon szenzációs szabolcsi koncert fúvós zenekar Mazsore csoportjainak a közreműködésével történik majd meg, aztán jönnek az Ovisok, az Eszterlánc északi óvoda Csillagszemtagintézmény néptánc csoportja mutatkozik majd itt meg, de lesz a gyerekeknek 3-tól happarti, majd a Vidám Manó kis koncertet ad 15:30-tól, 16:30-kor a Bakelit együttes Nyíregyházáról, majd 17:30-kor a Modul együttes, utána DJ Mike lesz majd Porondon, illetve érkezik 8:00-kor a Menta projekt, micsoda zenei program áradat lesz itt, és este 10 óra előtt, 9:45-kor egy tűzi játékkal zárul majd ez a 10. Fakanál Fesztivál, ahol egyébként lesz főzőverseny, amator labdarúgó bajnokság, népi játékok, mini vidám park, helytörténeti kiállítás, nagyon sok minden, úgyhogy érdemes ide tervezni majd ezt a dátumot, tehát június 27-e délután Nyírszőlős Kollégiumi úti közösségi park.

0: Velünk repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
2: Zavaros az este,

Elhatározzuk a nyarat, nem véletlen, hiszen a nyári napforduló az északi féltekén ilyenkor június 21-én van, van, hogy esetenként 22-én vagy éppen 20-án, de én azt gondolom mindenképpen érzékelhető, és hogyha megnézzük itt az időjárási előrejelzést, akkor azt látjuk, hogy berobbant a nyár, itt a 30 fok meg a feletti hőértékek egyértelműen jelen lesznek itt az ország bármelyik területét nézem, tehát a jövő hét, a vakáció az így indul a gyerekeknek. Ma van a zene európai ünnepe, és ehhez kapcsolódik egy kicsit más jellegű program. Zenés áhítatra várnak ma este 6 órakor minden kedves érdeklődőt, mégpedig a nyíregyházi

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

eljött a búcsú pillanata, és én is fogok Istvánnak egy nagy puszit küldeni, mert hogy ő is édesapa, és mint hogy minden édesapát, itt a rádiós kollégáimat, ahogy itt ismerem és elnézem, Szakács Tibit, Simon Norbit, mindkettőjüket, Nagyváti Petit is köszöntöm, mert hogy minden édesapának nagyon fontos lehet ez a nap, és köszöntsük is meg az édesapáinkat, ameddig csak tudjuk, mondjuk el nekik, hogy miért és mit veszünk át tőlük, mondjuk azt, amit majd mi is átadunk a gyerkőceinknek. Fontos a visszajelzés, az mindenképpen jól esik egyébként szülőként is látni, hogy a gyerekek valamit pont úgy csinálnak, mint ahogy mi. Szóval június 21-én az apákat, az apák napját ünnepelvén búcsúzok el mindenkitől azzal a gondolattal, hogy legyen szuper nyara a gyerekeknek, rengeteg pihenéssel, mókával, mozgással, kacagással, finom falatok evésével, és rengeteg szeretettel, örömmel és mosollyal ezt kívánom mindenkinek. Jövő héten majd érkezem hétvégén, és addig is tudjam, bármi kis gondolat megfogalmazódik a fejében, nyugodtan küldj el nekem üzenetben. Én Zentai Edit vagyok, köszönöm az elmúlt 6 órának a figyelmét. Szép délután!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos a légkondik helyes használata. Jövő héten is várják a véradókat, és hamarosan indul az átigazolási szezon. Kovács Rátai Andrea vagyok. Helyes beállítás és rendszeres karbantartás. A légkondik helyes használatára és tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, a berendezések működtetésekor kerülni kell a túlzott hűtést. A beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a szobában, irodában ne legyen kevesebb 27-28 foknál. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűvös helységből kilépünk a melegre. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Hétfőn Tiszadobon és Tiszalökön, kedden Dögén és Gégényben nyújthatják karjukat a donorok. Szerdán Vásárosnaményban, csütörtökön Kisvárdán, pénteken Tiszavasváriban és Nyírbátorban szerveznek kihelyezett véradást. Emellett hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Ünnepséget tartottak az ügyészség napja alkalmából. Az országos rendezvényen ügyészségi emlékgyűrű elismerésben részesült Márföldi Gyöngyi Judit, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, főügyészségi osztályvezető ügyész. Magyar István díjat vehetett át Kruták Gyula Zoltán, főügyészségi ügyész. A szabolcsi megemlékezésen Révész Norbert főügyész helyettes eredményes munkáért oklevelet adott át 6 vármegyei dolgozónak. A legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton Juszkó Mónika címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész pályamunkájáért második díjban részesült. Olvasható a Vármegyei Főügyészség közleményében. Július 1-én rajtol a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon. Utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak klubot. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Ma napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szelet zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Vasárnap délutánban is tangszolok a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Már is énekel a Margaret Island. Az éjszakával indítjuk ezt a 4 órát, és nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, hogyan alakul a délután időjárása. Ide is hozok gondolatokat.

Truly, Madly, Deeply, Savage Garden után itt a Sean Kingston féle Beautiful Girls. Előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Ma még jobban oda csavarnak, 35 fokot is, 36 fokot is remélhetünk a legmelegebb órákban. Ez már talán sok, de úgy néz ki, hogy ez a front előtt érkezik, így pedig egy komolyabb lehűlésre kell készülni, ilyen 3-4 óra körül. Ez nem lesz olyan nagyon számottevő, mert csak 4-5 fokot jelent, még utána is 30 fok körül alakulnak a hőmérsékletek. Inkább ez a 3 órakor érkező zivatar cella jelenthet gondot erős északi, északnyugati széllel, durván 1 óra hosszán keresztül majd érkezhet ez a zápor és hozhatja az esőt. Erre kell nagyjából számoljunk. Mindezt leszámítva, ezt az 1 órát leszámítva egyébként nagyon szépen alakul az időjárás. Én azt mondanám, hogy ma már strandra nem érdemes menni, viszont szabadtéri programokat mindenképpen érdemes keresgetni. Sean Kingston dalát hozom közben a Beautiful Girls, Curtis Kegyelem és Take That Babe dalával. Ez egy kis vasárnapi lassítás.

A klubokból érkeztünk meg méghozzá Tom Novi, Lima közösségben, ez volt a New or Never, itt a legnagyobbak között a programról beszéljünk, mely szerintem óriási lehetőség. Ne dobd ki az iskola táskád, a programot jól ismerjük már, ilyenkor a jó állapotú, használt táskákat, tornaszereket, íróeszközöket, füzeteket, mindent is várnak felajánlásként a program kapcsán. Bőven talál kiegészítést a Best FM oldalán, egyébként az EAC Nonprofit Kft. Július 1 és augusztus 21-e között tartja nyitva a programot, számítsunk erre, és hát hogyha jó a cucc, akkor én nem dobnám ki, segítsük tényleg egymást, óriási segítség, ez óriási lehetőség ez a rosszabb anyagi helyzetben lévő családoknak. Szerintem minden lényegeset elmondtam. Itt van a Unique, hogy folytassuk zenei listánkat a képzeld el után Eternal Dela, na meg B.O.A. Bruno Mars-szal, Nothing on You, ez is mindjárt.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

az áthajózhatnánk egy igazán jó fesztiválos dal, a New Level and Pioneer énekelt George Michael a folytatásként Freedom mindjárt. Előtte pedig beszélgessünk a rolleresek helyzetéről. Sajnos nagyon rossz a mérleg. A rendőrség figyelmezteti a rollereseket, kéri a szülőket, hogy foglalkozzanak ezzel a dologgal, illetve próbálják a srácokat rávenni, hogy a Kressz szabályainak megfelelően közlekedjenek a rollerrel. Biztonságuk érdekében. Ugye tavaly is volt egy komolyabb rolleres ellenőrzés, lehet, hogy ezen a nyáron a következő időszakban erre újra sor kerül. Számítson rá, tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n a cikk. Mi meg folytatjuk a legnagyobbakkal, méghozzá kis funk George Michael-től a Freedom, még a 2000-es évek elejéről Black Legend, Clement Kabátban a triótát felsorakozott.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Felújításokba kezdett a nyírtávhő. Erősítenék a magyar-török kapcsolatot, és új játékost igazolt a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdte a nyári felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Elsőként az örökös föld ellátását biztosító távfűtési vezeték 60 méteres szakaszát cserélik. A részletekről Hajnal András ügyvezető igazgató beszélt a Nyíregyházi Televízióban.
2: Ez rendkívül fontos, ugyanis egész örökös föld fűtés és melegvíz ellátása ezen keresztül történik. Igazából 82-es vezetékekről van szó, tehát lassan 45 évesek, úgyhogy helyettük előszigetelt modern vezetékek lesznek beépítve. Örökös föld melegvíz ellátását a gázmotorokról fogjuk ellátni az elkövetkezendő két hétben. Emellett még szerelvényeket is fogunk cserélni, tehát július utolsó hetében például a Holló utca, a Sólyomköz sarkán egy elzáró szerelvényt fogunk beépíteni, amihez ott az aknát is át kell méreteznünk, majd az Ószőlő utca 103-105 előtt egy 65 méter hosszan fogunk szintén vezetéket cserélni.
1: Törökországi szakmai programon vett részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara delegációja. A szakmai út célja a magyar-török gazdasági kapcsolatok erősítése, a vállalkozások közötti együttműködések elősegítése és a kamarai partnerség további mélyítése volt, írja közösségi oldalán a kamara. A beszámoló szerint a résztvevők tájékoztatást kaptak a török gazdasági környezetről és az üzleti lehetőségekről, és a delegációban résztvevő vállalkozások is bemutatkoztak. Az eseményen résztvevők emellett egyeztettek a jövőbeni üzleti együttműködésekről, a közös nemzetközi pályázati lehetőségekről is. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus. Hős Zsomborral 2030-ig szóló szerződést kötött a Spari. A nyíregyháza.hu azt írja, a 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es labdarúgó bajnokságot, ahol 16 meccsen lépett pályára. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszott eddig. Ma napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő záporzivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szelet zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

3 óra után 3 perccel járunk Rakinc, nagyon megváltozóban az időjárás. Záporok, zivatarok érkezhetnek ebben az órában, aztán újra itt a nyár, legalábbis. Az előrejelzések a következő órára már újra napos időt ígérnek, hát majd látjuk. Folytatjuk, itt van Árás és Rebecca, a Temptation.

Lenny Kravitz után egy néhány program, egészen pontosan egy kis kosárlabdázás elsőként, melyre érdemes figyelni. Streetball Nyíregyháza helyszín a Kossuth tér, hogy beszéljünk programokról is. Június 20-án indul ez a kis játék, ez a kis megmérettetés, nevezés ellenében egyébként hát nézőként bárki érkezhet, és óriási csinnadratta szokott itt lenni a városban, talán ezt is érdemes beírni a naptárba, hogyha szereti az ilyen jellegű sportot, ahogy mondtam, egy kis streetball várja az érdeklődőket. Fent van a nyiregyhaza.hu-n. Fesztivális, méghozzá a 10. Fakanál Fesztivál, erről beszélgetünk, lesz ez majd június 27-én, tehát ez a jövő hétvége, amikor is a nyírszőlős kollégiumúti közösségi park újra megtelik hangerővel, csapatokkal, és persze jókedvű családokkal. Lesz itt egyébként egy kis iskolai bemutató, Eszterlánc Északi Óvoda, Csillagszemtagi Intézmény, aztán még tényleg egy csomó minden, Haparti, Vidámmanók, Bakelite együttes, Modul együttes, DJ Mike, Menta projekt és tűzi játék is itt a programok sorában. Mindezek mellett egyébként kiegészítő programok, a népi játékok, labdarúgó bajnokság, tehetséges vagyok, bemutatósátor, Baba Mama, szusszanósarok, óriás buborék show, csillám tetoválás, kelettől jobb, biztos vagyok.

benne, hogy nem, megtalálja a Best FM oldalán. És akkor programok után vissza a dalok közé a TNT-el folytatjuk. Ez az Ébren álmodtunk, a 30 éves fennállását ünneplő bandát.

0: Mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb

személyigazolvány, beszélgessünk erről, nem a dalt hozom, hanem magát az infót. Emlékszik még régen erre a könyv alapú személyigazolványra? Ezt azért a réges-régen láttuk, de azért nem mindenki cserélte le a plastik kártyára ezt a régi személyt. Sokan még ezt dédelgetik, ezt hordják, ezzel igazolják magukat. Ennek jár le a határideje, a kihordási ideje, még annak is, ami egyébként érvényességi határidő nélküli okmánynak lett akkor kiállítva. Szóval ezek a régi könyv alapú személyigazolványok most fognak úgy véglegesen eltűnni, és ennek a plasztik kártyák mindenkinél. Határidő augusztus 3-a, egy uniós szabályzás értelmében, tájékozódjon a Best FM oldalán, itt mindent megtalál. Kohanski Royal pedig lazítunk, egészen pontosan Bigával énekelnek, ez a Mindenki is bánatom.

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

volt a Disco Club T-Dennyvel, a Well Hello-val, mi meg folytatjuk tűzgyújtási tilalommal. Végre vége. Az elmúlt napok csapadékosabb idejének köszönhetően itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is feloldották a tűzgyújtási tilalmat. Jöhetnek tehát a bográcsozások, na meg a szalonna sütés hangulata, partizás majd a hétvégén akár, hiszen gyönyörű idő lesz. Nem mindenki lehet ennyire elégedett, ugyanis nem mindenhol oldották fel, vagy szüntették meg a tűzgyújtási tilalmat a névig. Bács-Kiskun, Borsodabaúj, Zemplén, Csongrád, Csanád és Heves, valamint Pest vármegyékben továbbra is tűzgyújtási tilalmat tart fent, úgyhogy mondjuk magunkat szerencsésnek, menjünk sütögessük egy jó szalonnát, és közben szóljon a rádión. A legjobb lista itt vasárnap. Krisztián Aguilerával, Kovalszki meg a Vegával, és majd Akonnal is a Lonely még pont befér a hírek elé.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatos.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád. Gyors támogatást kapnak a károsult gazdák, és távozók a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtő akcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolakezdéshez. A kezdeményezés során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, toltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Az iskolakezdéshez szükséges adományokat július 1-e és augusztus 21-e között a nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni. További részletek az EAK honlapján. Segítség a pusztító időjárás után. Gyors támogatást ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb hatékonyan rendezzék a helyzetet. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi heves szél és jégeső országszerte nagy károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Idén is meghirdette a nyíregyházi önkormányzat és a nyíregyházi idősügyi tanács a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán című pályázatát. A felhívás célja, hogy a nyugdíjaskorúak megosszák érdekes eseményeiket, történeteiket, személyes emlékeiket. Ezúttal is olyan történeteket várnak, amelyek kapcsolódnak a pályázó életéhez és Nyíregyházához is. A pályaművek terjedelme maximum 10 oldal lehet. A történeteket elektronikus formában október 31-ig várják. Távozik a csapatkapitány. A Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata közölte, Nagy Dominik nyáron lejáró szerződését a felek nem hosszabbítják meg. A 10-szeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a nyírségi együtteshez. Összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára a piroskékeknél. 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Távozik a klubtól Kovács Réti Márk is. A 25 éves támadó a Vasasban folytatja pályafutását, írja a Város honlapja. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig ismét viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű. Lényeges változás időjárásunkban kedden sem várható. Folytatódik a kánikula, 33-35 fokos csúcshőmérsékletre van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: 4 órakor nézve itt a radaradatokat, úgy néz ki, hogy a felhők, illetve hát az eső valószínűsége egyre kevesebb, ahogy telnek a percek itt 4 órakor. Egyébként szép idő van, még mindig 30 fok felett mérhetünk hőmérsékleti adatokat. Nagyon párás az idő. Madonna énekel ide. Give it to me!

Hát Negro Ken, a Cadaver után pedig készülünk a nyára. Pontosabban itt vagyunk már, előttünk a kikapcsolódás, a pihenés. Utasbiztosításra szerintem mindenképpen szükség van, mert látunk el, hogy bármi megtörtént. Hát ahogy szokták volt mondani, az ördög nem alszik, így jól körbe kell nézni. Rengeteg, nagyon-nagyon sok, nagyon széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal találkozhatunk. Így érdemes jól körbejárni a témát, csak a megfelelőt megváltani, megválasztani. Ne vegyünk semmi olyat, amire nincsen szükség, vagy nem kalkulálható. Miért is fizetünk egy olyan szolgáltatásért, amire nincsen szükségünk? Pláne, hogyha valami olyasmi terhére, amire meg lenne, ugye? Érdemes körbe néznie. A Magyar Biztosítók Szövetsége kapcsán megtalálja a cikket a Best FM oldalán, az MT-n is. Tájékozódni tehát továbbra is érdemes. Noxal folytatjuk, ez az Árva dal.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A gyengéden, Yes Yes-szel és Szabó Ádámmal itt a legnagyobbak között, aztán James Morrison dudol mindjárt. Mi megbeszélgetünk a forróságról, mely odakint tombol, és mely nyilvánvalóan problémát jelent, mert a semmiből érkezett, akármennyire is. Beszéltünk erről napokkal ezelőtt már, azért ez meghökkentő ez a forróság. A bőrünk védelmére figyeljünk most egy kicsit, mely egyébként felhívja a figyelmünket a Hungaromet ZRT, illetve az MT-n is olvasható a cikk kapcsán egy gondolat, hogy 7-es az UV index ma, és várhatóan a folytatásban is ez lesz a minimum érték így a nappali legmelegebb órákban. A bőrét mindenképpen védenie kell, akár 15 perc is elég a leégéshez, hogyha nem vigyázunk erre. Fehér bőrűként legalább 50 faktoros fényvédőkészítményt ajánlanak egyébként. A napozás továbbra sem jó a bőrnek, hiszen a bordulás, amit látunk a napozás következtében, az lényegében egy válaszreakció, egy sok hatás következménye, úgyhogy mindenképpen károsodik a bőr. Nem divat a barnított bőr, mert ez komoly problémákat okozhat. Tájékozódjon a Best FM oldalán, az MT-n, James Morrisonnak pedig adjuk át a helyünket. Aztán itt van a Bombon, meg én a Ramazzotti Anastasia-val.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenét.

Vastag Csaba énekelt, sporttal folytatjuk. Újra mehetünk sportolni. A Volán sporttelepre várják majd az érdeklődőket a Cucor Gergely utcába. Új sportpályát építenek itt, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Ide még egy gondolat, ez majd a hét minden napján várja a sportolni vágyókat. Kiegészítést a nyitásról, és hogy hogyan is néz ki, mekkora területről van szó, egy komolyabb beszámolót talál a nyíregyháza.hu-n. Jöjjenek a repzenék, egészen pontosan most egy. Dalunitzal, az Aget 5-on itt, aztán kicsit poposabb a folytatás, a halott pénz is énekel mindjárt.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos a légkondik helyes használata. Jövő héten is várják a véradókat, és hamarosan indul az átigazolási szezon. Kovács Rátai Andrea vagyok. Helyes beállítás és rendszeres karbantartás. A légkondik helyes használatára és tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, a berendezések működtetésekor kerülni kell a túlzott hűtést. A beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a szobában, irodában ne legyen kevesebb 27-28 foknál. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűvös helységből kilépünk a melegre. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Hétfőn Tiszadobon és Tiszalökön, kedden Dögén és Gégényben nyújthatják karjukat a donorok. Szerdán Vásárosnaményban, csütörtökön Kisvárdán, pénteken Tiszavasváriban és Nyírbátorban szerveznek kihelyezett véradást. Emellett hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Ünnepséget tartottak az ügyészség napja alkalmából. Az országos rendezvényen ügyészségi emlékgyűrű elismerésben részesült Márföldi Gyöngyi Judit, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, főügyészségi osztályvezető ügyész. Magyar István díjat vehetett át Kruták Gyula Zoltán főügyészségi ügyész. A szabolcsi megemlékezésen Révész Norbert főügyész helyettes eredményes munkáért oklevelet adott át hat vármegyei dolgozónak. A legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton Juszkó Mónika címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész pályamunkájáért második díjban részesült. Olvasható a Vármegyei Főügyészség közleményében. Július 1-én rajtol a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon. Utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak klubot. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig ismét viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű. Lényeges változás időjárásunkban kedden sem várható. Folytatódik a kánikula, 33-35 fokos csúcshőmérsékletre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Utolsó 60 percünk előttünk, 5 óra után is köszöntöm, jó dalokkal felkészültem, jetlag énekel mindjárt a Nincs Lehetetlen előtt itt a Maroon 5 dala, egészen pontosan a Makes Me Wonder után, volán menetrendváltozás, ez már hétfőtől aktuális.

okoz, hiszen kevesebben használják majd, oda csoportosítja a volán a járatait, ahol erre a nagyobb szükség van. Ugye itt a pihenő, üdülő területek kiszolgálása lesz majd a prioritás a nyárban. Tájékozódni tehát érdemes a folytatásban is. A jó dalok pedig pörögnek a Besten, a Hősökkel maradok bent. Sean Paul-lal egy jó nyári dal, Temperature, itt a legnagyobbak között.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Lassítottunk itt a vasárnap, kora délután, vagy késő délután, 5 órakor, nem is tudom. A Viva Forever pörgött le éppen, és véradásokról beszélünk. Ennek fontosságát rendkívül sokszor kiemeltük, már ne felejtjük, egyetlen véradással 3 emberi életet is megmenthet. Egyébként elmondom, hogy nagyjából úgy, hogy a vérkészítményt 3 különböző alkotóra bontják, és ezeket ugye így nyilvánvalóan 3 különböző embernek lehet odaadni a betegségük kezelése érdekében, céljából. Úgyhogy így lehet 3 életet megmenteni, ez volt a háttéranyag, most pedig nézzük az ütemezést. 22-én Tiszadobon, a könyvtárban, illetve a Tiszalöki Művelődési Házban, 23-án Döge polgármesteri hivatalában, Gigin közösségi házában, 24-én Vásárosnamény Művelődési Ház, 25-én Kisvárda Konferencia Központ, 26-án két helyszínen Tiszavasvári Találkozások Háza, illetve Nyírbátor Kulturális Központ. Itt lehet vért adni, tajkártyáját, személyigazolványát vigye magával, és ne feledje ennek fontosságát. Mentsünk meg életeket, legyünk hősök. Énekeljen Dr. Véres, ugye ő általában produceri minősítésben, de itt halljuk, ez a Csak még egyszer, aztán lendületet nyerünk André Tanabergertől, egy nyári dal az ATB előadásában, tehát ez a Let You Go.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Otthon van, minden ott.

Utolsó infóimat hozom már, nézzük a legfrissebb előrejelzéseket fókuszban a hétfő. Hát visszaeséseket nagyon nem tapasztalhatunk, a reggeli minimumok tovább emelkednek, 19 fok már majd hajnali 5-kor, északnyugatias széllel indulnak majd a hétfő percei, 33 fokig is felkúszhat a hőmérő Higanyszálon nagyjából délben, amikor is magas UV adatokra számolhatunk. Valamikor 4 óra körül kezdődik egy felhősödés, melyből 3% valószínűséggel jön egy kis eső, északias szél kíséretében én talán még erre nem készülnék, de mostanában megszoktak minket egy kicsit viccelni az előrejelzések, az időkép oldaláról hoztam infóimat. Nézzük, hogy mit rejt a kalendárium. Holnap 22-e, Paulina, Tamás Ákos, Albin ünnepel. Boldog névnapot kívánok mindenkinek, és már is hozom a dalokat a folytatásban. Itt van Szikora Robi a Valmarral, a Balatoni Lányban, aztán majd DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince, egy 90-es gyöngyszemet varázsol elénk, aztán pedig jön a Night Shift, a legnagyobb dalokkal levezető vasárnapi sikerekkel, Lounge összeállításában jön White Boy, én így búcsúzom már, a holnap délután is találkozunk itt a Best FM-en, 2-től számítok figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.

0: ígérő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics bocicsoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Felújításokba kezdett a nyírtávhő. Erősítenék a magyar-török kapcsolatot, és új játékost igazolt a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdte a nyári felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Elsőként az örökösföld ellátását biztosító távfűtési vezeték 60 méteres szakaszát cserélik. A részletekről Hajnal András ügyvezető igazgató beszélt a Nyíregyházi Televízióban.
3: Ez rendkívül fontos, ugyanis egész örökösföld fűtés és melegvíz ellátása ezen keresztül történik. Igazából 82-es vezetékekről van szó, tehát lassan 45 évesek, úgyhogy helyettük előszigetelt modern vezetékek lesznek beépítve. Örökösföld melegvíz ellátását a gázmotorokról fogjuk ellátni az elkövetkezendő két hétben. Emellett még szerevényeket is fogunk cserélni, tehát július utolsó hetében például a Holló utca, a Sólyom közsarkán egy elzáró szerevényt fogunk beépíteni, amihez ott az aknát is át kell méreteznünk, majd az Ószőlő utca 103-105 előtt egy 65 méter hosszan fogunk szintén vezetéket cserélni.
2: Törökországi szakmai programon vett részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara delegációja. A szakmai út célja a magyar-török gazdasági kapcsolatok erősítése, a vállalkozások közötti együttműködések elősegítése és a kamarai partnerség további mélyítése volt, írja közösségi oldalán a kamara. A beszámoló szerint a résztvevők tájékoztatást kaptak a török gazdasági környezetről és az üzleti lehetőségekről, és a delegációban résztvevő vállalkozások is bemutatkoztak. Az eseményen résztvevők emellett egyeztettek a jövőbeni üzleti együttműködésekről, a közös nemzetközi pályázati lehetőségekről is. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus. Hős Zsomborral 2030-ig szóló szerződést kötött a Spari. A nyíregyháza.hu azt írja, a 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es labdarúgó bajnokságot, ahol 16 meccsen lépett pályára. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszott eddig. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig ismét viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 30-36 fok között valószínű. Lényeges változás időjárásunkban kedden sem várható. Folytatódik a kánikula, 33-35 fokos csúcs hőmérsékletre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát.
0: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád. Gyors támogatást kapnak a károsult gazdák, és távozók a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolakezdéshez. A kezdeményezés során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, toltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Az iskolakezdéshez szükséges adományokat július 1-e és augusztus 21-e között a nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni. További részletek az EAK honlapján. Segítség a pusztító időjárás után. Gyors támogatást ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb hatékonyan rendezzék a helyzetet. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi heves szél és jégeső országszerte nagy károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Idén is meghirdette a nyíregyházi önkormányzat és a nyíregyházi idősügyi tanács a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán című pályázatát. A felhívás célja, hogy a nyugdíjaskorúak megosszák érdekes eseményeiket, történeteiket, személyes emlékeiket. Ezúttal is olyan történeteket várnak, amelyek kapcsolódnak a pályázó életéhez és Nyíregyházához is. A pályaművek terjedelme maximum 10 oldal lehet. A történeteket elektronikus formában október 31-éig várják. Távozik a csapatkapitány. A Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata közölte, Nagy Dominik nyáron lejáró szerződését a felek nem hosszabbítják meg. A 10-szeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a nyírségi együtteshez. Összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára a piroskékeknél. 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Távozik a klubtól Kovács Réti Márk is. A 25 éves támadó a Vasasban folytatja pályafutását, írja a Város honlapja. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig ismét viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű. Lényeges változás időjárásunkban kedden sem várható. Folytatódik a kánikula, 33-35 fokos csúcshőmérsékletre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy

0: Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: A lemezjátszóknál. Lower.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos a légkondik helyes használata. Jövő héten is várják a véradókat, és hamarosan indul az átigazolási szezon. Kovács Rátai Andrea vagyok. Helyes beállítás és rendszeres karbantartás. A légkondik helyes használatára és tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, a berendezések működtetésekor kerülni kell a túlzott hűtést. A beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a szobában, irodában ne legyen kevesebb 27-28 foknál. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűvös helységből kilépünk a melegre. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Hétfőn Tiszadobon és Tiszalökön, kedden Dögén és Gégényben nyújthatják karjukat a donorok. Szerdán Vásárosnaményban, csütörtökön Kisvárdán, pénteken Tiszavasváriban és Nyírbátorban szerveznek kihelyezett véradást. Emellett hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Ünnepséget tartottak az ügyészség napja alkalmából. Az országos rendezvényen ügyészségi emlékgyűrű elismerésben részesült Márföldi Gyöngyi Judit, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, főügyészségi osztályvezető ügyész. Magyar István díjat vehetett át Kruták Gyula Zoltán főügyészségi ügyész. A szabolcsi megemlékezésen Révész Norbert főügyész helyettes eredményes munkáért oklevelet adott át hat vármegyei dolgozónak. A legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton Juszkó Mónika címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész pályamunkájáért második díjban részesült. Olvasható a Vármegyei Főügyészség közleményében. Július 1-én rajtol a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon. Utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak klubot. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig ismét viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű. Lényeges változás időjárásunkban kedden sem várható. Folytatódik a kánikula, 33-35 fokos csúcshőmérsékletre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: sok kedves percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörjek.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Felújításokba kezdett a nyírtávhő. Erősítenék a magyar-török kapcsolatot, és új játékost igazolt a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdte a nyári felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Elsőként az örökösföld ellátását biztosító távfűtési vezeték 60 méteres szakaszát cserélik. A részletekről Hajnal András ügyvezető igazgató beszélt a Nyíregyházi Televízióban.
3: Ez rendkívül fontos, ugyanis egész örökösföld fűtés és melegvíz ellátása ezen keresztül történik. Igazából 82-es vezetékekről van szó, tehát lassan 45 évesek, úgyhogy helyettük előszigetelt modern vezetékek lesznek beépítve. Örökösföld melegvíz ellátását a gázmotorokról fogjuk ellátni az elkövetkezendő két hétben. Emellett még szerevényeket is fogunk cserélni, tehát július utolsó hetében például a Holló utca, a Sólyom közsarkán egy elzáró szerevényt fogunk beépíteni, amihez ott az aknát is át kell méreteznünk, majd az Ószőlő utca 103-105 előtt egy 65 méter hosszan fogunk szintén vezetéket cserélni.
2: Törökországi szakmai programon vett részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara delegációja. A szakmai út célja a magyar-török gazdasági kapcsolatok erősítése, a vállalkozások közötti együttműködések elősegítése és a kamarai partnerség további mélyítése volt, írja közösségi oldalán a kamara. A beszámoló szerint a résztvevők tájékoztatást kaptak a török gazdasági környezetről és az üzleti lehetőségekről, és a delegációban résztvevő vállalkozások is bemutatkoztak. Az eseményen résztvevők emellett egyeztettek a jövőbeni üzleti együttműködésekről, a közös nemzetközi pályázati lehetőségekről is. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus. Hős Zsomborral 2030-ig szóló szerződést kötött a Spari. A nyíregyháza.hu azt írja, a 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es labdarúgó bajnokságot, ahol 16 meccsen lépett pályára. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszott eddig. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig ismét viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű. Lényeges változás időjárásunkban kedden sem várható. Folytatódik a kánikula, 33-35 fokos csúcshőmérsékletre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád. Gyors támogatást kapnak a károsult gazdák, és távozók a Sparinál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolakezdéshez. A kezdeményezés során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, toltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Az iskolakezdéshez szükséges adományokat július 1-e és augusztus 21-e között a nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni. További részletek az EAK honlapján. Segítség a pusztító időjárás után. Gyors támogatást ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb hatékonyan rendezzék a helyzetet. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi heves szél és jégeső országszerte nagy károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Idén is meghirdette a nyíregyházi önkormányzat és a nyíregyházi idősügyi tanács a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán című pályázatát. A felhívás célja, hogy a nyugdíjas korúak megosszák érdekes eseményeiket, történeteiket, személyes emlékeiket. Ezúttal is olyan történeteket várnak, amelyek kapcsolódnak a pályázó életéhez és Nyíregyházához is. A pályaművek terjedelme maximum 10 oldal lehet. A történeteket elektronikus formában október 31-ig várják. Távozik a csapatkapitány. A Nyíregyháza Spartakusz labdarúgó csapata közölte, Nagy Dominik nyáron lejáró szerződését a felek nem hosszabbítják meg. A 10-szeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a nyírségi együtteshez. Összesen 76 tétmérkőzésen lépett pályára a piroskékeknél. 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. Távozik a klubtól Kovács Réti Márk is. A 25 éves támadó a Vasasban folytatja pályafutását, írja a Város honlapja. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig ismét viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 30-36 fok között valószínű. Lényeges változás időjárásunkban kedden sem várható. Folytatódik a kánikula, 33-35 fokos csúcshőmérsékletre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: reggen mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM.

fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Stefanet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok. 103.9

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: nem.
1: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
2: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
3: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
4: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
5: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
3: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
6: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Best FM.
1: Füledre célozva, szívedre hangolva.
2: Mit tehet a sejt?
3: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
3: Aki mit se sejt?
4: Nem görög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar?

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.